0: Kora nyári idő lesz a hétvégén, tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben. Izrael ismét légi csapásokat mért Dél-Libanonra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót 354 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró a mostanihoz hasonló 355 forint körüli szinten legutóbb 2022. februárjában járt. Rendkívül súlyosnak tartja Budapest pénzügyi helyzetét a főpolgármester. Karácsony Gergely az Indexnek arról beszélt, a főváros idén nem tudja befizetni az állam által előírt szolidaritási hozzájárulást, mert már a napi működést is nagyon nehezen tudják biztosítani. A főpolgármester szorosan együttműködne az új kormánnyal, ugyanakkor kijelentette, súlyosan sérteni a választók demokratikus jogait és az európai alapelveket, ha őt és a többi önkormányzati vezető mandátumok lejárta előtt megpróbálnák eltávolítani. Folyamatban van a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Szombat estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Izrael ismét légicsapásokat mért Dél-Libanonra. Az egyik kikötőváros melletti Tura községben a múlt éjjel 4-en haltak meg, 8-an megsérültek. Izraeli dróntámadás ért egy mentő alakulatot is, az egyik dolgozó életét vesztette. A Hezbollah rakétasorozattal válaszolt az izraeli támadásokra. A libanoni elnök szerint az unió tagállamainak nyomást kell gyakorolniuk Izraelre, hogy tartsa be a tűzszünetet. Az unió egyenlőségért felelős biztosa pedig kijelentette, Izrael és a Hezbollah túszul ejtette Libanont. Újabb két Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust. Ezzel 8-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőződtek, 3-an pedig életüket vesztették. Közben hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki a Johannesburgból Amsterdamba tartó repülőn kapcsolatba kerülhetett az azóta elhunyt holland beteggel. A hatóságok keresnek egy másik személyt is, aki ugyanazon a gépen utazott. Az óceánjáró, amelyen megjelent a hantavírus, 150 utassal a fedélzetén szombaton érkezik Tenerife partjaihoz. Beomlott egy aranybánya Kenya északnyugati részén, 15-en meghaltak és több tucatnyian rekedtek a föld alatt. A mentőakciót a kenyai Vöröskereszt irányítja. A bányaomlás előtt egy hatalmas szikla zuhant a munkaterületre, majd a bánya falai beomlottak és maguk alá temették a munkásokat.
1: Az időjárásról.
0: Napos, fátyol, felhős, kora nyári idő lesz a hétvégén. Szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki záporok a délután folyamán. Napközben 21-27 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyol.

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy segítsőrt.

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

Húzott, nem sűrűn tangózok. De miattad a cipőmet lakkozom. Úgy lennék most melletted vízszintes. Mert amit itt kiraksz, az mind tízes. Legyünk ma este a pingvinek. Bújjunk össze így intimebb. Ez nem az Antarktisz, ez a belváros. És ha valaki hazavisz, nem bánok. De ha érdekel, hogy mi a nagy álmom, hogy az egész estédet narálom.

0: hideg a Ceglédár Show-ban.
1: Koranyári idő lesz a hétvégén. Tovább erősödött a forint a fő devizákkal szemben. Csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót 354 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró a mostanihoz hasonló 355 forint körüli szinten legutóbb 2022. februárjában járt. 9-én 10 órakor kezdődik az új országgyűlés alakuló ülése. A program Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Csaknem 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya a Mentők napja alkalmából. A szervezet vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezett Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az OMS pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Folyamatban van a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Szombat estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. A lakosság körében rendkívül csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Christian Lindmeier hangsúlyozta, a vírus közel sem terjed úgy, mint a Covid, és nem hasonlít a kanyaróhoz sem. A Hondius nevű óceánjáró 3 utasa halt meg a hantavírus miatt, többen pedig megbetegedtek. A WHO szóvivője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy még azok sem fertőzték meg egymást minden esetben, akik ugyanabban a kabinban tartottak. Házilag készített pokolgép robbant fel egy állami iskolában Brazíliában. 10 diák könnyebben megsérült. A szerkezet azután lépett működésbe, hogy az egyik tanuló megtalálta és feldobta a levegőbe. Helyi jelentések szerint a szerkezetbe homokot, szögeket és csavarokat raktak. Ezek robbanáskor szétrepültek. A rendőrség átvizsgálta az épületet, de nem találtak több robbanóanyagot.
0: Az időjárásról.
1: Napos, fátyol, felhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ma utoljára vesszük elő itt a Ceglét hangjában a következő témát. Tud példát mondani a pillangó hatásra a saját életéből? Pillangó hatás az, mikor egy apró dolog történik, aztán abból valami nagyobb lesz, és később meg még nagyobb, akár egész életre szóló élmény vagy történés következik be egy apróság miatt. Na, ilyeneket várunk, és hát van is üzenetünk bőven, érkeztek újak is, meg egy-két régi is maradt még, úgyhogy lássuk. Már jó ideje motoszkált a fejemben, hogy ki kéne menni külföldre, de soha nem léptem meg. Aztán lett egy munkahely konfliktusom, teljesen véletlen keveredtem bele, soha nem volt korábban komoly konfliktusom senkivel, ami után már egyre jobban elkezdtem utálni a munkám, ez adta a löketet, hogy váltsak. Jött több lehetőség is a külföldi munkára, egy kifejezetten jónak ígérkező, meg egy kevésbé jó anyagi szempontból, de valamiért nagyon is az utóbbi vonzott. Mint kiderült, rosszul döntöttem, rossz helyre kerültem, ráadásul a főnök egy hónap után rám nyomult, így utána egyből úgy döntöttem, hogy ott nem maradhatok. A másik, jobbnak ígérkező helyre már találtak mást, így oda nem mehettem. Szerencsére végül elég könnyen és gyorsan találtam új munkáját, ahol megismertem a férjemet, aki amúgy felmondani készült, ha pár nappal később megyek, akkor már lehet, hogy nem találkozunk. Így végül miattam nem mondott fel akkor. Ha akkor nincs az a munkai konfliktus, akkor nem mondtam volna fel, vagy legalábbis sokkal később. Aztán, ha nem ragaszkodom ahhoz a munkájhez, ami amúgy rosszabbnak is ígérkezik, de valamiért úgy éreztem, hogy nekem azt kell választanom, és az ottani főnök nem nyomó rám, akkor lehet, hogy ott is tovább maradok. Rengeteg véletlen, ami mind ahhoz vezetett, hogy megismerjem a férjemet. Fanni küldte nekünk az üzenetet, és igen, pontosan ilyen véletleneket keresünk, hogyha önnek is van, bátran küldje el nekünk. Kb. 10 éve még megvolt egy nagy újság, ami már nincs. Az uram munkanélküli volt, nézegette az újságban, a buszon az álláshirdetéseket, a közelünkben hirdetett egy gyár buszvezetői, illetve ügyintézői állást, aznap járt le a jelentkezési határidő. Felhívott, mi legyen, mert kb. A kritérium az angol tudás, ő pedig egy kukkot nem beszél angolul. Mondtam, hogy gyorsan átírom az önéletrajzát, belírom, hogy tud angolul, és beküldöm. Ahogy elküldtem az e-mailt, rögtön hívtak, másnap menjen be. Elsőre lehagytam a csatolmányt. Röviden megkapta az állást, nem tértek ki az angol tudásra, amikor már kiderült, mindegy volt, mert imádták, jól dolgozott nagyon. Mivel külföldi tulajdonú cég volt, az ügyvezetőt kellett furikáznia, meg ahhoz kellett az angol. Pár év múlva a cég kivonult Magyarországról, fillérekért megvehettük a buszt, vállalkozóként meg visszaszerződtették egy évre. Plusz beajánlották máshová dolgozni, ennek köszönhetjük, ma már 5 buszunk van, és az átlagnál jobban élhetünk. Írja nekünk Marika, és nagyon szépen köszönjük ezt az üzenetet is, pontosan ilyen történeteket keresünk, és hát még van jó néhány, egy hosszú e-mail van itt már előttem, azt bele se kezdek, mert majd a következő blogba fog sorra kerülni, azt azért elmondom, hogy ha ön is küldene még gyorsan, akkor megteheti 0635 925 925-ös, néhány zene, és folytatjuk a Ceglét hangját, maradjanak velünk!
1: Ceglét Rádió FM.

0: Nati üzenetével megyünk tovább, aki arra a kérdése válaszolt, hogy tud példát mondani pillangóhatással a saját életéből? E-mailt küldött nekünk a kimanság@ceglidradio.hu-ra, de aki rövidebben fogalmazná meg, az megteheti SMS-ben a 0635-92-92-ös SMS számon. Tehát Nati üzenete: szépségiparban dolgozom. A hely, ahol voltam, egy közepes város közepén van, ahol az utca egy emeletes társasház aljában lévő üzletsoron van. Többen voltunk a szalonban, ami pici is volt, rossz elosztással, de ami a lényeg, hogy mindenki rajtam keresztül közlekedett, mindenkinek én voltam a recepciósa. Egy idő után kötözködések is voltak, így meguntam a helyzetet. Kettő üzlettel arrébb egy kormos, nem kormos, körmös, csak ugye ékezetek nélkül küldte az üzenetet, szerintem telefonról lett írva. Minden esetre nem kormos, hanem körmös költözött be, pici, egy személyes szalonjába, és minden reggel nézegettem, de jó lenne nekem. De sajnos nem volt rá esély. Majd egyszer egy szép szerdai napon a könyvelőm várakozott masszázsa, persze nálam az előtérben. Nálam vendégült az utolsó simításokkal. A hozzám esedékes következő vendég éppen akkor libbent be, aki eleve egy jelenség, jó hangos karakter volt. Aki egyből taglalta, hogy ő most vette észre, hogy itt egy másik körmös szalon, neki ne mondja senki, hogy nem él jól a szépségipar. Erre a könyvelő megszólalt, hogy ha arra a pici szalonra gondolsz kettővel mellettünk, pont most rakja ki a tulaj, aki a könyvelő ügyfele, a bérlőt, mert nem fizette a kötelezettségeket. Én csak annyit mondtam a könyvelőnek, este írok neked. A délutánt izgatottan csináltam végig, ám de furcsa volt, hogy csütörtökre is és péntekre is lemondásom lett. Szabad volt a délelőttem a naptárban. Ritka a lemondás, még betegen is eljönnek sokszor. Így utólag, ez sem volt véletlen, írtam a könyvelőnek, aki írt a tulajnak. Csütörtök délelőtt így a tulajjal beszéltem, aki készségesen eljött megmutatni. Pénteken már enyém volt a szalon, amiről álmodoztam, fantáziáltam, és ami még meg se volt hirdetve. A költözködés nagyjából fél óra volt, semmit nem kellett csomagolni, csak 10 lépéssel arrébb vinni. Hálás vagyok azóta is ennek a dolognak, mert ilyen simán álmaimba se gondoltam volna, hogy működhet, de lett egy saját szalonom. Hát ez remek történet, és tök jól alakult tényleg. Szerencsésen jó helyen voltál, jó emberekkel voltál körülvéve, akik kapcsán tudtál csatlakozni ez a történethez, és meglett a saját helyed. Gratulálunk hozzá, és ha van önnek is ilyen sztoria, nyugodtan küldj el nekünk. Elmentem haverokkal bulizni, ahol találkoztam egy lánnyal, nagyon bejött, és én is neki. Első randi szuper volt, de a második már kevésbé. Akkoriban volt egy másik lány is, félig meddig a képben. Őt vettem volna fel motorral, és mentünk volna egyetemre, viszont odafelé elütöttek. Még a patkán ülve írtam a lánynak, hogy aznap este a randi nem fog összejönni, mert visznek a kórházba. A másik lány rám se ederített, ő viszont két napra rá feljött hozzám, mert két hétig el sem hagyhattam mankóval a lakást. Másfél éve együtt vagyunk, a fentiek eléggé határozottan elmondták nekem, merre kéne haladni. Igen, azt hiszem, ezt így kell felfogni, hogy elég határozottan jelezték a körülmények, hogy merre kell haladni. Kedves hallgatók, még két blokkunk van hátra, tartsanak velünk a továbbiakban is.
1: Következzen egy friss dal, itt a Ceglid Rádióban.

0: Koranyári idő lesz a hétvégén. Tovább erősödött a forint a fő devizákkal szemben. Csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót 354 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró a mostanihoz hasonló 355 forint körüli szinten legutóbb 2022. februárjában járt. 9-én 10 órakor kezdődik az új országgyűlés alakuló ülése. A program Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Csaknem 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya a Mentők napja alkalmából. A szervezet vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezett Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az OMS pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Folyamatban van a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Szombat estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. A lakosság körében rendkívül csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Christian Lindmeier hangsúlyozta, a vírus közel sem terjed úgy, mint a Covid, és nem hasonlít a kanyaróhoz sem. A Hondius nevű óceánjáró 3 utasa halt meg a hantavírus miatt, többen pedig megbetegedtek. A WHO szóvivője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy még azok sem fertőzték meg egymást minden esetben, akik ugyanabban a kabinban tartottak. Házilag készített pokolgép robbant fel egy állami iskolában Brazíliában, 10 diák könnyebben megsérült. A szerkezet azután lépett működésbe, hogy az egyik tanuló megtalálta és feldobta a levegőbe. Helyi jelentések szerint a szerkezetbe homokot, szögeket és csavarokat raktak. Ezek robbanáskor szétrepültek. A rendőrség átvizsgálta az épületet, de nem találtak több robbanóanyagot.
1: Az időjárásról.
0: Napos, fátyol felhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27 fok várható.
1: Szép!

Márk írja azt nekünk, hogy ugyanaz az ing volt rajtam, ami a Tinder profilképen felismert az egyik meccsem az utcán, úgy, hogy előtte nem is találkoztunk, csak cseteltünk. Most a feleségem. Hát ehhez már gratulálok. Tudni kell jókor felvenni azt az inget, ahol már láthatott ez a hölgy, és ezek szerint jól sikerült minden, aztán meg gondolom törölted magad a Tinderről. De a lényeg az, hogy egymásra találtatok, és ezt is köszönjük, ugyanis pillangó hatásokat keresünk mindenkinek a saját életéből. 0635 92 95, de közelít a műsor vége, és igyekezzünk ezt a témát rövidre zárni a mai napon, mert már harmadik alkalommal vesszük elő. Random Insta sztorikat nézegettem, egy idegen srác sztoriából egy választási lehetőség volt, írsz vagy írjak. Csak úgy megnyomtam az utóbbit, fél órán belül írt is, 4 éve vagyunk a legjobb barátok, ezt Orsi küldte nekünk, és egyébként igen, nem feltétlen mindig a párkeresés lesz a megoldás egy társkeresőn, hanem lehet, hogy barátokat találhatunk, nekem is van egy ismerősöm, és nagyon jóban vagyunk, annak ellenére, hogy kémia amúgy nem volt. Felhívott egy barátom, hogy megy egy konferencia roadshowjára vidékre, és hogy elmegyek-e vele. Bár a konferencia anya rendezvénye igen közel volt hozzám, nem mentem el, de valamiért erre igent mondtam. Ez teljesen, de teljesen új pályára állította az életemet, írja nekünk Dorina. Hát kár, hogy az nem derült ki, hogy milyen pályára, máskor nyugodtan írd le nekünk hosszabban, én nagyon szívesen felolvasom. Általános iskolában volt egy nagyon jó barátnőm, de sajnos középiskolás korunkra megszakadt a kapcsolat. Később megkerestük egymást, és azóta tartjuk a kapcsolatot. Ő bevett egy DC csoportba, hogy ott játszunk, ahol megismertem egy srácot, aki azóta az egyik legjobb barátom. Rajta keresztül még egy nagyon jó barátnőm lett, akivel egy buliba mentünk, ahol megismertem a jelenlegi párját, aki külföldön lakik. Egy fél év múlva elhozta magával a srác a legjobb barátját, akivel azóta is egy párt alkotunk. Egy hét múlva kiköltöztünk páromhoz, és új életet kezdtünk. Nagyon hiányozni fognak a barátaim, de biztos meg fogjuk oldani, hogy tudjunk találkozni. Hát, hogyha ez vigasztal, én pont nemrég, a megfázásom is onnan van egy kicsit, nemrég Ausztriában egy jó 6 órás utat utaztunk ki barátainkhoz, szóval ritkán találkozunk, néha ők jönnek, most mi mentünk mi először, de meg lehet oldani mindenképpen a távolság ellenére és ezeket a dolgokat. És a történet meg az, hogy ment a kocsiban a klíma odafelé és visszafelé is, és valószínűleg ez okozta ezt a kis megfázást, ami miatt a hangom ilyen, de a lényeg az, hogy lehet tartani a barátokkal a kapcsolatot. Ma már azért egészen egyszerű messengeren, vagy más ilyen online fórumokon, és néha-néha találkozni is, úgyhogy ne aggódj emiatt, a lényeg, hogy megtaláltad a páradat rengeteg véletlen folytán, és az is nagyon fontos, hogy tartsátok a barátokkal is a kapcsolatot. Én már régen ismertem a mostani páromat, évek óta az egyik legjobb barátom unokabátyja egyébként. Sokszor összefutottunk, de a Szián kívül kb. Semmit nem beszéltünk évekig. Elmentem ennek a legjobb barátomnak a születésnapjára, de kb. Egész nap nem volt kedvem hozzá, nem is éreztem jól magam, tényleg csak a vége felé estem be. A nagybácsival azóta együtt vagyunk, több mint 1 éve. Ehhez gratulálunk, és nagyon szépen köszönjük Fanninak, hogy ezt leírta. Azt meg elmondom önöknek, hogy még egy blokkra visszajövünk, most már új üzeneteket ne írjanak, mert szerintem pont meg leszünk a végéig, aztán persze majd kiderül. Tud-e pillangó hatásra példát mondani a saját életéből? A kérdés továbbra is ez egyébként itt a Ceglét hangjában. Ceglét Rádió.

0: Elérkeztünk az utolsó üzeneteinkhez, kedves hallgatók, itt a Ceglét hangjában. Tud példát mondani pillangó hatása a saját életéből? Ez volt a kérdésünk, tulajdonképpen nem először, már harmadik alkalommal tettük fel ezt a kérdést, de úgy döntöttem, hogy most mindenkire sort kerítünk, úgyhogy jönnek az utolsó üzenetek ebben a témában. Újabb adást már nem kezdünk ezzel, úgyhogy mindenki remélem elküldte, aki el akarta. Adtam rá rengeteg lehetőséget, szóval, ha valaki kimaradt, az most már magára vessem. Elmentem a legjobb barátom szülőnapjára az állatkertbe, aki utolsó pillanatban meghívta egy szaktársát is, hogy csatlakozzon hozzánk. A szaktárs azóta a mennyasszonyom. Írja nekünk Robi, gratulálunk hozzá. Mentünk házat nézni, és véletlenül pont összefutottunk egy régi ismerősünkkel, aki ott arrafelé lakott. Mondtuk, hogy házat nézni megyünk, és megtudtuk tőle, hogy a kert ár feléért már majdnem elkelt a ház, szóval én kapásból lealkudtam a felére, mondta a közvetítő, hogy valami köztes árban állapodjunk meg, és én mondtam, hogy sajnos nem fog menni, mert ennyink van csak rá. Már köszöntünk el, hogy akkor ebből nem lesz semmi, mire utánunk szólt, hogy megegyeztünk. Ha nem futunk össze az ismerősömmel, nem merek fele árat ajánlani, és egy csomó pénztől elestünk volna, amit aztán mind a felújításokba tettünk. Ennek drasztikus hatása lett az életünkre, és azon a chance meetingen múlt, tehát azon a véletlen találkozáson. Úgyhogy igen, ez is ilyen történet, nagyon szépen köszönjük, név nincs az üzenet végén, de hát ez minket ugye már nem zavar. Anyukám TB ügyintéző volt, fiatalon elvesztettem sajnos. Én egy szállodában voltam recepciós, amikor bejött a helyi perfekt igazgatója a fia ballagási ebédjét lefoglalni. Akkor megkérdeztem tőle, hogy hogy is működik ez a mérlegképes könyvelői tanfolyam, mert érdekelt anyukám miatt beiratkoztam. A számvitel tanárnőm akkor a mostani főnököm volt, 16 éve vagyok a kollégája, és igen, ezt már én teszem hozzá, egy ilyen szerencsés véletlen is el tudja mozdítani az embert egy egészen más irányba. Lássuk az utolsó üzenetünket. Megkérdeztem egy rokonom, szerinte hol lehetne megtalálni a párom. Azt mondta, hogy a hobbimmal kapcsolatban jó esély lenne rá. Elmentem hát egy előadásra a témában, ahol megjegyeztem az előadó nevét. Rákerestem otthon a neten, és találtam egy podcastet tőle, amiben megemlített egy Facebook csoportot. Jelentkeztem, majd végignéztem a tagok listáját, ráírtam egy nagyon csinos lányra, azóta 3 éve együtt vagyunk. Ha nem egyezik a hobbink, vagy nem megyek végig ezeken a lépéseken, valószínűleg soha nem találkoztunk volna, pedig közel 15 éve majdnem, hogy szomszédok is voltunk. Ez egyébként nagyon komoly, és Zsombornak köszönhettük az utolsó üzenetet. Igen, van, hogy rájövünk, hogy annyira közel voltunk egymáshoz, fizikailag, valahol valamikor, de mégsem találkoztunk, aztán egy szerencsés véletlen folyamán mégis úgy alakul. Kedves hallgatók, ez volt a Ceglét hangja mai napra, lezártuk a pillangó hatásos témánkat, legközelebb valami újjal, tehát holnap egy másik témával jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is, Vörös Nenni köszöni megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra!
1: Következzen egy friss

0: Adó, friss, vidám, habkönnyű, sötét, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást, na meg zseniális hétvégét a mikrofonnál. Süveges András, mindjárt indul a jó reggel Cegléd. Már is mutatom, hogy mivel. A hírek után azonnal játszom Calvin Harris kitűnő felvételét. Maradjanak velem, még egyszer mindenkinek jó rádiózást kívánok.
1: Cegléd rádió. Hírek a Cegléd rádióban.
2: Koronyári idő várható. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. Háromnapos tűzszünetet jelentett be az amerikai elnök Ukrajna és Oroszország között. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. 10 órakor kezdődik az új országgyűlés alakuló ülése. A program Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Folyamatban van a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. A lakosság körében rendkívül csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Christian Lindmeier hangsúlyozta, a vírus közel sem terjed úgy, mint a Covid, és nem hasonlít a kanyaróhoz sem. A Hondius nevű óceánjáró 3 utasa halt meg a hantavírus miatt, többen pedig megbetegedtek. A WHO szóvivője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy még azok sem fertőzték meg egymást minden esetben, akik ugyanabban a kabinban tartózkodtak. Háromnapos tűzszünetet jelentett be az amerikai elnök Ukrajna és Oroszország között. A két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. Donald Trump közösségi oldalán reményét fejezi ki, hogy ez kezdete lesz egy nagyon hosszú, gyilkos és nehéz háború végének. Az amerikai elnök már korábban jelezte, hogy a Vladimir Putyinnal folytatott megbeszélésen szó esett egy rövid tűzszünetről. A héten pedig az oroszok is bejelentettek egy egyoldalú tűzszünetet a május 9-ei moszkvai világháborús megemlékezéshez kapcsolódóan. Oroszország elfogadta Trump javaslatát a tűzszünetre és a fogoly cserére. A megállapodást megerősítette az ukrán elnök is. Volodymyr Zelenszkij bejelentette, parancsot adott az ukrán hadseregnek, hogy ne támadja meg azt a katonai díszszemlét, amit holnap Moszkvában a náci Németország felett aratott szovjet győzelem 81. évfordulója alkalmából tartanak. Változik a H8-as és a H9-es hév közlekedése. A szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a BKK. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között. A H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Őrsvezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat.
1: Az időjárásról.
2: Napos, fátyolfelhős, koranyári időre számíthatunk. Főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. A szél időnként megélénkül, a zivatarok környékén megerősödik. Napközben 21-27 fok várható. Hasonló idő lesz vasárnap is, majd hétfőn már sokfelé lehet zápor, zivatar.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A reggeli műszak elindult a mikrofonnál. Süveges András, este 6-ig lehetünk együtt, kisebb, nagyobb megszakításokkal. Folytatjuk azon a dalokkal, a jó reggelt Ceglédet, a fontos hasznos infókkal, programajánlóval, a csillagok üzeneteivel, lapszemlével, és délután majd hétvégi válogatásunknak köszönhetően beszélgetésekkel. Tartsanak velünk!
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
0: Jó reggel!

0: time. Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint Nyársapát településen a nyársapáti futóverseny miatt a nap folyamán több helyen lezárások követelnek figyelmet, amíg a futók áthaladnak az adott szakaszon. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jóha tudják, a kamion stop ma 22 órától, május 10-én, vasárnap holnap 22 óráig lesz újra érvényben.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, a Jó reggelt Ceglédben, azonnal folytatjuk a legfrissebb információkkal, aztán persze visszatérek majd a Ceglédiek kedvenc dalaival, tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Koranyári idő várható. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. Háromnapos tűzszünetet jelentett be az amerikai elnök Ukrajna és Oroszország között. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. 10 órakor kezdődik az új országgyűlés alakuló ülése. A program Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Folyamatban van a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. A lakosság körében rendkívül csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Christian Lindmeier hangsúlyozta, a vírus közel sem terjed úgy, mint a Covid, és nem hasonlít a kanyaróhoz sem. A Hondius nevű óceánjáró 3 utasa halt meg a hantavírus miatt, többen pedig megbetegedtek. A WHO szóvivője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy még azok sem fertőzték meg egymást minden esetben, akik ugyanabban a kabinban tartottak. Háromnapos tűzszünetet jelentett be az amerikai elnök Ukrajna és Oroszország között. A két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. Donald Trump közösségi oldalán reményét fejezi ki, hogy ez kezdete lesz egy nagyon hosszú, gyilkos és nehéz háború végének. Az amerikai elnök már korábban jelezte, hogy a Vladimir Putyinnal folytatott megbeszélésen szó esett egy rövid tűzszünetről. A héten pedig az oroszok is bejelentettek egy egyoldalú tűzszünetet a május 9-i moszkvai világháborús megemlékezéshez kapcsolódóan. Oroszország elfogadta a Trump javaslatát a tűzszünetre és a fogoly cserére. A megállapodást megerősítette az ukrán elnök is. Volodymyr Zelenszkij bejelentette. Parancsot adott az ukrán hadseregnek, hogy ne támadja meg azt a katonai díszszemlét, amit holnap Moszkvában a náci Németország felett aratott szovjet győzelem 81. évfordulója alkalmából tartanak. Változik a H8-as és a H9-es hév közlekedése. A szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a BKK. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között. A H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Őrsvezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat.
1: Az időjárásról.
2: Napos, fátyolfelhős, koranyári időre számíthatunk. Főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. A szél időnként megélénkül, a zivatarok környékén megerősödik. Napközben 21-27 fok várható. Hasonló idő lesz vasárnap is, majd hétfőn már sok felé lehet zápor, zivatar.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, na meg remek hétvégét, a mikrofonnál Süveges András, na, hogy folytatjuk a reggeli műszakot a kiváló dalokkal, hamarosan pedig visszatérek és programokat ajánlok, valamint szólok az időjárásról is, ezért is maradjanak velem.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtó széli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án szerdán 17 órás kezdéssel a ceglédi városi könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 3195-ös számon vagy e-mailben, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a fiatal alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természet közeli őszművészeti hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a ceglédi táncegyüttes és a rocksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfaji sokszínűség érdekében a természetesen művészet című kiállításukon megjelenő cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor. Ugye korábban említettem, a természetesen művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána a textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla-barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között rocksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkossz Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknikkosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetesen természetes rákcsáni valóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: 92-től a Ceglid Rádióban. Hamarosan folytatjuk dalokkal. Előtt azonban mondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől a Dunántúl és az Alföld déli tájai fölé több felhő érkezik. Ezen a napon számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki átmeneti jelleggel egy-egy gyenge zápor. A Dunántúlon több felé megélénkül a délire, délkeletire forduló szél, északnyugaton egy-egy erős széllökés is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul. Napközben kellemes májusi időben lesz részünk, 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn a napsütés gyakran zavarják majd gomoly felhők, és országszerte számítani kell záporok, zivatarok kialakulására, helyenként felhőszakadásra is, illetve apróbb szemű jég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 19-26 fokot mérhetünk, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet. Kedden kezdetben sokfelé számíthatunk esőre, záporra, néhol zivatarra. Délután elsősorban még északon, északkeleten és keleten várható további csapadék, máshol viszont felszakadozik a felhőzet. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős viharos széllökése kísérnek majd. Délután csak 13 és 20 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
1: Jó reggelt, Ceglid!

0: kedves hallgatók, már is mutatom, melyik dallas tartalom a mai reggeli műszak második 60 perce. Ez a sláger nyitja a következő egy óra hosszát. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szentmártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
3: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Kora nyári idő várható, tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót 354 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró a mostanihoz hasonló 355 forint körüli szinten legutóbb 2022. februárjában járt. 10 órakor kezdődik az új országgyűlés alakuló ülése. A program Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt, ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Folyamatban van a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. A lakosság körében rendkívül csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Christian Lindmeier hangsúlyozta, a vírus közel sem terjed úgy, mint a Covid, és nem hasonlít a kanyaróhoz sem. A Hondius nevű óceánjáró 3 utasa halt meg a hantavírus miatt, többen pedig megbetegedtek. A WHO szóvivője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy még azok sem fertőzték meg egymást minden esetben, akik ugyanabban a kabinban tartózkodtak. Háromnapos tűzszünetet jelentett be az amerikai elnök Ukrajna és Oroszország között. A két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. Donald Trump közösségi oldalán reményét fejezi ki, hogy ez kezdete lesz egy nagyon hosszú, gyilkos és nehéz háború végének. Oroszország elfogadta Trump javaslatát a tűzszünetre és a fogoly cserére. A megállapodást megerősítette az ukrán elnök is. Volodymyr Zelenszkij bejelentette, parancsot adott az ukrán hadseregnek, hogy ne támadja meg azt a katonai díszszemlét, amit holnap Moszkvában a náci Németország felett aratott szovjet győzelem 81. évfordulója alkalmából tartanak. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre. Több vonalon bővítik a kapacitást a forgalmas Intercity-ken, illetve egyes interrégiókat több kocsival vagy korszerű nagyférőhelyes motorvonatokkal indítják. A cégcsoport ezúttal is azt javasolja az utasoknak, hogy a menetjegyeket elővételben váltsák meg.
2: Az időjárásról.
8: Napos, fátyolfelhős, koranyári időre számíthatunk, főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27 fok várható. Hasonló idő lesz vasárnap is, majd hétfőn már sok felé lehet zápor, zivatar.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Izzadott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózás, no meg zseniális hétvégét. Én Süveges András vagyok, folytatjuk azonnal a jó reggelt szeglédet, nem csak dalokkal, hanem hamarosan lapszemlével, ezért is maradjanak velem.
1: Jó reggelt, cegléd!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is a lapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók. Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, hát fantasztikus híreim vannak, illetve hát az oldalnak. Így fogalmaz a portál. Igaz, hogy a Farm VIP gazdája egy ideje már nem foglalkozik nagyüzemi állattartással, de az otthonához közeli tanyán még bőven akadnak birkák. Gáspár Zsolti ugyanis világéletében rajongott ezekért a félre ismert lényekért, ráadásul akad mindközül egy, aki különösen a szívéhez nőtt. Gáspár Zsolt sok évvel ezelőtt említette meg először, hogy az ezernyi birka közt akad egy, aki nevet és ezzel élethosszig tartó kegyelmet is kapott tőle. Ő volt Béci, akivel Zsolti gazda egy igazán különleges és bensőséges kapcsolatot alakított ki, hát gondolom vele megértette magát, gyakorlatilag a születése pillanata óta, bocs. A cukikos mindenhová követte gazdáját, aki időnként még a házba is beengedte a kezes és jámbor jószágot. Béci persze ideje nagy részét a tanyán társai közt töltötte, de 12 éven át ő volt az első, aki bégetve szaladt Gáspár Zsolt elé, ha meglátta közeledni az autóját. Gondolom megkérdezte rám, hogy bejöhetek? Béci, megmondta, hogy be. Béci 2020-ban 12 éves korában távozott az égi legelőkre, betöltethetetlennek tűnő űrt hagyva ezzel gazdája szívében. A szomorkodás végül nem tartott sokáig, hiszen Béci utolsó szerelmi viszonyából nem sokkal, élete utolsó napja előtt megszületett Béci 2.0.

0: Attila atyavilág, aki csak úgy, mint a nagy elődje, barátságba keveredett Gáspár Zsoltival. Nos, éppen ez az állatokhoz néhány nehéz napot és éjszakát a TV2 sztárjának, így kell apostrofálni Zsolti gazdát, miután elkóborolt. Az új PC idén lesz 6 éves, és éppen olyan kedves és hűséges lett, mint amilyen a faterja volt. Tény, hogy az utóbbi időben kevesebb időm volt arra, hogy az állatokkal foglalkozzak, így bevallom, vele is régen beszéltem. Talán éppen ez lehetett az oka annak, hogy elkóborolt, kezdte a lapnak Gáspár Zsolti. És még nincs vége a történetnek. A Fan VIP házigazdája ezután részletesen elmesélte, milyen kereső akciót indított, és végül hogyan került haza Bici 2.0. Néhány napja hosszú idő után kiszaladtam a tanyára, azonnal feltűnt, hogy Bici nem les a karámból, de a legelőn sem láttam. Szokatlan volt, hiszen amióta csak én folyton a lábam alatt szaladgált, ha meglátogattam. Kérdeztem is a srácokat, hogy merre van, de senki sem tudta, hogyan, az sem, hogy mikor is látták őt utoljára. Kezdett bele a nem mindennapi történetbe Gáspár Zsolti, aki azonnal tudta, hogy valami baj történhetett kedvenc birkájával. Körbejártam az egyébként nem kicsi területet, hát ha csak beszorult valahová, és segítségre szorult, de nem találtam sehol, és a szólongatásra sem érkezett a jól ismert végetés. Ezután nyakamba vettem a környéket, és jártam a határt egész délután és este, de Béci nem került elő. Annyira megijedtem, hogy aznap, és az azt követő este is a tanyán aludtam, de hiába. Ez biztos, hogy így hangzott el Zsolti szájából? Kétlem. Végül harmadnap kaptam egy telefont, hogy a kisbarátom két faluval arrébb kóborol. Azonnal autóba ültem és érte mentem. A Csébész udvarolni ment, szóval hamarosan érkezhet az utód. Persze, fogalmam sincs, hogy kit választhatod, így csak a tudat lesz meg, hogy a vérvonal nem szakad meg, tette hozzá Gáspár Zsolti. Na hát ez volt az egyik fantasztikus hír, és még nincs vége.
1: Jó reggelt, Cegléd!
2: Someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4.
2: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
4: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét, mégpedig a blik.hu oldallal. Alig néhány hónappal a romantikus tévés lánykérés után Aurelio elárulta, idén már biztosan nem vezeti oltár elé a gyermeke édesanyját. A való világ egykori győztese inkább jövőre halasztaná a nagy napot, hogy a kedvesével semmit ne kelljen elkapkodniuk. Azt is kijelentette, hogy a ceremónia minden részletét az oroszlánra, vagyis menyasszonyára bízta. Aurelio az év elején nagy lépésre szánta el magát, megkérte a kislány édesanyja Niki kezét, az egykori való világ győztes a saját televíziós műsorában tette fel a nagy kérdést a kedvesének, ami nem csak a párját, hanem az egész családot meglepetésként érte. Aurelio gondosan megtervezte a lánykérést, és Niki édesanyján, valamint egy szerkesztőn kívül senki sem tudott arról, mire készül. Aurelio szerelme igent mondott, és bár nagy izgalommal vágtak bele az esküvő előkészületeibe, a nagynap időpontját még nem tűzték ki. A korábbi valóságshow-sztár, ha ez a megnevezés, de szimpatikus, azt mondja, nem szeretnék elsietni a dolgokat, ezért elképzelhető, hogy ebben az évben már nem kerül sor a ceremóniára. Nagyon jól vagyunk, de az esküvő egyelőre csak gondolatban van. Igazából ennek az az oka, hogy nem akarjuk elkapkodni. Biztos, hogy lesz, emiatt nem aggódom, de egyelőre nem látjuk mikor. Valószínűleg idén már nem jön össze, de bízunk benne, hogy jövőre igen, árult el a Bosnak Aurelio. Az édesapa teljes mértékben a menyasszonyára bízza az esküvő megszervezését, szerinte ugyanis ő sokkal jobban érte ez. Ebben mindig az oroszlán dönt. Nekem kevesebb beleszólásom van. Igazából minden férfi tudja szerintem, hogy ez a nők sokkal jobban értenek, és sokkal ügyesebben is csinálják, de ez így is van rendjén. Szerintem ez a nők dolga. Ők találják ki a dekorációt, beszélik le az olyan részleteket, mint a torta, virágruha, és minden egyéb. Ezt én hozzá sem tudnék fogni. Nekem csak az számít, hogy neki jó legyen, nekem igazából mindegy. Felőlem lehet nagy esküvő vagy kicsit, de az biztos, idén már nem fogunk rá sort keríteni, de reménykedem benne, hogy jövőre összejön, tette hozzá Aurelio. Na hát vele is foglalkozik a portál, a blik.hu, ugye korábban a borsolnák.hu pécivel, a birkával foglalkozott, a Blik Aurelioval. Na, mi meg a zenékkel, ezeket játsszuk a folytatásban.
1: Következzen egy friss

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
0: Cegléd Rádió.

0: hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Reklámokkal folytatjuk, majd a friss infókkal, utána meg a dalokkal. Maradjanak velem, jó rádiószást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Prémium üzemanyag alapáron. Európetrol. Cegléd, külső Kátai út. Ipari park.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
7: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Kora nyári idő várható. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót 354 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró a mostanihoz hasonló 355 forint körüli szinten legutóbb 2022. februárjában járt. 10 órakor kezdődik az új országgyűlés alakuló ülése. A program Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt, ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Folyamatban van a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. A lakosság körében rendkívül csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Christian Lindmeier hangsúlyozta, a vírus közel sem terjed úgy, mint a Covid, és nem hasonlít a kanyaróhoz sem. A Hondius nevű óceánjáró 3 utasa halt meg a hantavírus miatt, többen pedig megbetegedtek. A WHO szóvivője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy még azok sem fertőzték meg egymást minden esetben, akik ugyanabban a kabinban tartózkodtak. Háromnapos tűzszünetet jelentett be az amerikai elnök Ukrajna és Oroszország között. A két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. Donald Trump közösségi oldalán reményét fejezi ki, hogy ez kezdete lesz egy nagyon hosszú, gyilkos és nehéz háború végének. Oroszország elfogadta Trump javaslatát a tűzszünetre és a fogoly cserére. A megállapodást megerősítette az ukrán elnök is. Volodymyr Zelenszkij bejelentette. Parancsot adott az ukrán hadseregnek, hogy ne támadja meg azt a katonai díszszemlét, amit holnap Moszkvában a náci Németország felett aratott szovjet győzelem 81. évfordulója alkalmából tartanak. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre. Több vonalon bővítik a kapacitást a forgalmas Intercity-ken, illetve egyes interrégiókat több kocsival vagy korszerű nagyférőhelyes motorvonatokkal indítják. A cégcsoport ezúttal is azt javasolja az utasoknak, hogy a menetjegyeket elővételben váltsák meg.
2: Az időjárásról.
8: Napos, fátyol, felhős, koranyári időre számíthatunk, főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27 fok várható. Hasonló idő lesz vasárnap is, majd hétfőn már sok felé lehet zápor, zivatar.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. 18 óráig Süveges András. Folytatjuk a jó reggelt Szeglédet a dalokkal, hamarosan pedig jó pár programot ajánlok a tisztelt publikum figyelmébe, ezért is maradjanak velem.
1: Jó reggelt Szegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Folytatódik a Hableányok és Habúrfik Sellők vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár. Ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtó széli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig, helyszín Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-5989-es számon, vagy a 30-as 406-2681-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e, előzmények és következő címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.
3: Vált

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom röviden, hogy milyen időre számíthatunk hazánk területén a következő napokban. Holnap, tehát vasárnap, a ragyogó napsütés mellett délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de csapadék csak estétől érkezik. 24 és 29 fok közé erősödik a nappali felmelegedés, a délkeleti szél megélénkül. Hétfőn a több órás napsütés mellett gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és elszórtan zápor, zivatar is kialakul. Délutántól egyre inkább megerősödik az északnyugati szél, 19 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk kedden, a nap első felében még borongós idő valószínű, többfelé záporral, zivatarral, majd északnyugat felől csökken a felhőzet, az északnyugati szél viharossá fokozódik, 18 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet. Erre számíthatunk tehát a következő napokban az időjárást illetően. Itt meg a folytatásban a Cegléd Rádióban már is szólnak a Ceglédiek kedvenc közös ismerősei. Tartsanak velem!
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: kedves hallgatók, mutatom, hogy mivel indul a mai reggeli műszak harmadik felvonása. A reklámok után a friss infókat követően azonnal játszom majd Félixen Walk With Me című közös ismerősét. Maradjanak velem, jó rádiózást!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vénica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Négyféle leves, ötféle főétel és kétféle desszert közül választhat. 9 és 13 óra között ki is szállítjuk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Rokkó étterem, Cegléd Árpád utca 31.
7: Psst, figyelsz? Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
6: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A Ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
8: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
6: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Május 12-én jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor élő nagyzenekaros koncertje a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban. Slágerek, amiket mindannyian ismerünk és szeretünk. Jegyek online gog.jegy.hu.
11: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
12: Sok napsütésre számíthatunk. Háromnapos tűzszünet lépett érvénybe Ukrajna és Oroszország között. Országszerte számos program várja az érdeklődőket az emlékhelyek napján. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lépett életbe a szembenállók között. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése, a program 10 órakor Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az elnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülésen megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Javában tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. akciója. Estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Elsősorban tésztát, konzervet, rist, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Országszerte csak nem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az Emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i 23-ai eseményeket feldolgozó szabaduló szobaszerű élménykvízzel Eger Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készülnek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a fővárosi Kincsen Parkban. Vasárnapig ügető és agárversenyek, női amatőr Európa bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket. Manganapot tartanak ma a Néprajzi Múzeumban. Az alkalomból tematikus tárlatvezetéseken, múzeumpedagógiai foglalkozásokon és előadásokon mutatják be a múlt hónap végén megnyílt Hokusai kiállítás érdekességeit, valamint a kortárs japán képregény és anime világát. Egy balatonmária fürdői fagylaltmester Balaton Noir Fantázia nevű édessége lett idén a Balaton fagyja. A hűsítő finomság legfőbb alapanyaga a csokoládémaláta, a szilvaszósz és a rum. Hamarosan több balatonparti cukrászdában is meg lehet majd kóstolni, receptjét pedig közzéteszik.
11: Az időjárásról.
12: Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27, késő este 13-18 fok várható.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskeméti észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskeméti észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-os és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáverhúzása két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton a Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es úton Vecsésbel területén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. Az 5-ös főúton Davoson a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfalt burkolatot, félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak a 74-es kilométernél, útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
11: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ádival átítatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást, meg zseniális hétvégét. Én Süveges András vagyok, a műsorvezető, az, aki elmondja hamarosan, hogy mit üzennek már a csillagok, ezért is maradjanak velem. Na, meg persze szólnak a Ceglédiek kedvenc dalai, itt a 92-tön.

Már is folytatjuk a napi horoszkóppal itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. A mai nap vezér gondolata, a mondata, mottója az, hogy néha jobb egyszerűen otthagyni a dolgokat, hogy miért ez az, mindjárt kiderül. Kos, vannak álmok és tervek, melyek talán túlságosan sok idődet és energiádat emésztik fel, és egy ponton talán át kell gondolnod, hogy megéri-e mindez számodra. Az életet ugyanis élni, élvezni kell, és ha azzal telik, hogy kergetünk valami távolit, egy napon úgy érezzük, elfecséreltük az időnket, de csak a célt figyeld, az út

utat is élvezd, ami oda juttat. Bika, ha bánt valami, két dolgot tetsz. Befelé fordulsz és megpróbálod önmagad feldolgozni, vagy megnyílsz valakinek, aki közel áll hozzád és élvezi a bizalmadat. Ma talán jobban tennéd, ha az utóbbit választanád, könnyebben és gyorsabban jutsz túl a problémán, és egy nem várt meglepő megoldás is előkerülhet hirtelen. Ikrek! Ma előfordulhat, hogy valaki egy helyzetben igen kellemes meglepetéssel szolgál neked, mivel kiderül róla, hogy a felszín mélyen érző és felelősségteljes lelket takar, légy nyitott az illetővel, mivel könnyen lehet, hogy a vele való kapcsolatod még további érdekes réteggel bővül, amely hatással lehet a te saját életedre is. Rák! Ma akkor tudod kimozdítani magadat a holdpontról, ha valami intenzív tevékenységet végzel olyan helyen, ahol friss inspirációkat gyűjtesz. Tervezd be hát egy kirándulást, futást vagy kerékpározást valahová, ahol a természetben megnyílhatnak az agyad rejtett csatornái, és ahonnan friss érzésekkel és ötletekkel térhetsz majd haza. Töltődj fel! Oroszlán! Veled gyakorta fordul elő, hogy lázadóként nem csatlakozol a nagy vélemény közösségekhez, hanem igyekszel kialakítani a saját független álláspontodat egy témában. Vannak helyzetek azonban, amikor érdemes együtt ugatni a falkával, és most valószínűleg ennek jött el az ideje számodra. Állj be hát a sorba, és halaszd el egy kis időre most a forradalmat. Szűz, ha valamikor fontos számodra, hogy a tested és a lelked harmonikusan együttműködjön, akkor az most van. Ügyelj hát különösen az egészségedre, táplálkozz egészségesen, és igyekezz többet mozogni, és ápold magad körül a szociális hálót is. Lehet, hogy hamarosan egy küzdelemben kell részt venned, melyből biztosan győztesen kerülsz ki, ha kellően felkészült vagy, és ha melletted állnak a szeretteid is. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot. Jó reggelt!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Ceglét, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
4: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
1: Reklámot hallottak.
5: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-től. Mérleg, lehet, hogy olyan helyzet adódik körülötted, amely esetében a természetes reakció az lenne, ha alaposan kiadnád a benned felgyűlemlett haragot, de hidd el, hogy ezzel önmagában nem fogod megoldani a problémát, inkább generálsz hozzá még egy pár újat is. Légy profi és foglalkozz a megoldással először, a következtetéseket ráérsz később levonni. Skorpió, ha ma azt érzed, hogy egyre csak növekszik benned a feszültség és talán a harag, ne az legyen a megoldás, hogy a hozzád legközelebb álló lelkét gyötröd vele. Igyekezz találni egy másik csatornát arra, hogy levezesd, amit le kell. Mit szólnál egy intenzív testmozgáshoz? Találd meg a hozzád leginkább élő módot, és nem csak levezeted a negatív energiákat, hanem helyette feltöltődsz majd pozitívakkal. Nyilas, vannak helyzetek és vannak emberek, melyekre és akikre kár időt és energiát fecsérelni. Mai a helyzet adódhat, melyben a természetes reakció talán valami egészen más lenne, mégis inkább akkor teszel okosan, ha megvonod a válladat és elsétálsz. Egyszerre hagyd annyiban a dolgot, elegáns és megsemmisítő erejű lesz, hidd el. Bak, ma szakíts egy kis időt arra, hogy áttekintsd az életed egyes területeit, hol tartasz a saját magad által felállított terveid szerint, és nézd meg, milyen sikereket értél el. Nézd meg azt is, hol vagy lemaradásban, vonj mérleget. Ha van olyan, ami már nem fog teljesülni, hiszen megváltoztak a körülmények, húzd le a listáról. Csak elvonja a figyelmedet arról, ami igazán fontos. Ha szükséges, megteheted ugyanezt néhány emberrel és magad körül. Vízöntő. Ma sok múlhat a fellépéseden egy helyzetben, így készülj arra, hogy határozottan kell majd viselkedned. Ha ugyanis azt látják, eltökélt és magabiztos vagy, fel sem merülhet az, hogy megkérdőjelezik azt, amit mondasz vagy teszel. Van, akik az erőből értenek, és ma körülötted ilyen emberek lehetnek többen. És végül halak. Ma lehet, hogy valaki a közeledben úgy érzi, jelenlétet fenyegetés jelent az ő pozíciójára, és az eredményei elhomályosulnak, ha te ott vagy. Túl sokat ezzel nem érdemes foglalkoznod, de azért érdemes felkészülni és értelmezni a viselkedését egy ilyen embernek, amikor azt látod, hogy téged próbál támadni. Mindössze a féltékenység és a félelem munkál benne. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
0: Jó reggelt!

0: Itt a 92-tön a Ceglid Rádióban, most folytatjuk a Jó reggel Ceglidet a legfrissebb infókkal, utána visszatérek a dalokkal. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: Sok napsütésre számíthatunk, háromnapos tűzszünet lépett érvénybe Ukrajna és Oroszország között. Országszerte számos program várja az érdeklődőket az emlékhelyek napján. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lépett életbe a szembenállók között. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sólyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az elnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülésen megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Javában tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Országszerte csak nem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i 23-ai eseményeket feldolgozó szabadulószobaszerű élménykvízzel Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készülnek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a fővárosi Kincsen Parkban. Vasárnapig ügető és agárversenyek, női amatőr Európa bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket. Manganapot tartanak ma a Néprajzi Múzeumban. Az alkalomból tematikus tárlatvezetéseken, múzeumpedagógiai foglalkozásokon és előadásokon mutatják be a múlt hónap végén megnyílt hokuszai kiállítás érdekességeit, valamint a kortárs japán képregény és anime világát. Egy Balatonmária fürdői fagylaltmester Balaton Noir Fantázia nevű édessége lett idén a Balaton fagyja. A hűsítő finomság legfőbb alapanyaga a csokoládémaláta, a szilvaszósz és a rum. Hamarosan több balatonparti cukrászdában is meg lehet majd kóstolni, receptjét pedig közzéteszik.
2: Az időjárásról.
1: Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27, késő este 13-18 fok várható.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kedves ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, én Süveges András vagyok, este addig lehetünk együtt kisebb, nagyobb megszakításokkal, most reklámok után folytatjuk dalokkal, programajánlóval, és szólok majd az időjárásról is, hallgassanak rá!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Folytatódik a Hableányok és Habúrfik Sellők vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár. Ez a rendezvény könyvtári tagsághoz is regisztrációhoz kötött ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak.
0: FM 92 Cegléd

92-től a Ceglid Rádióban. Hamarosan folytatjuk dalokkal. Előtt azonban mondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől a Dunántúl és az Alföld déli tájai fölé több felhő érkezik. Ezen a napon számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki átmeneti jelleggel egy-egy gyenge zápor. A Dunántúlon több felé megélénkül a délire, délkeletire forduló szél, északnyugaton egy-egy erős széllökés is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul. Napközben kellemes májusi időben lesz részünk, 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn a napsütés gyakran zavarják majd gomoly felhők, és országszerte számítani kell záporok, zivatarok kialakulására, helyenként felhőszakadásra is, illetve apróbb szemű jég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 19-26 fokot mérhetünk, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet. Kedden kezdetben sokfelé számíthatunk esőre, záporra, néhol zivatarra. Délután elsősorban még északon, északkeleten és keleten várható további csapadék, máshol viszont felszakadozik a felhőzet. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős viharos széllökések kísérnek majd. Délután csak 13 és 20 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet. FM.

0: kedves hallgatók, már is mutatom, melyik slágerrel startol a mai reggeli műszak utolsó felvonása. A hírek után azonnal érkezik hozzánk együtt a Clean Bandit, Anna Marie és David Guetta a Cry Baby című közös ismerőssel. Tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz Fény lámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz Fény lámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
7: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut Ultra Premium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
8: Május 12-én jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor élő nagy zenekaros koncertje a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban. Slágerek, amiket mindannyian ismerünk és szeretünk. Jegyek online gog.jegy.hu.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Sok napsütésre számíthatunk. Háromnapos tűzszünet lépett érvénybe Ukrajna és Oroszország között. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lépett életbe a szemben állók között. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az elnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülésen megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Javában tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Elsősorban tésztát, konzervet, rist, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Országszerte csak nem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az Emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i 23-ai eseményeket feldolgozó szabaduló szobaszerű élménykvízzel Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készülnek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a fővárosi Kincsen Parkban. Vasárnapig ügető és agárversenyek, női amatőr Európa-bajnokság, valamint tacskóverseny is várja az érdeklődőket. Manganapot tartanak ma a Néprajzi Múzeumban. Az alkalomból tematikus tárlatvezetéseken, múzeumpedagógiai foglalkozásokon és előadásokon mutatják be a múlt hónap végén megnyílt Hokusai kiállítás érdekességeit, valamint a kortárs japán képregény és anime világát. Egy balatonmária fürdői fagylaltmester Balaton Noir Fantázia nevű édessége lett idén a Balaton fagyja. A hűsítő finomság legfőbb alapanyaga a csokoládémaláta, a szilvaszósz és a rum. Hamarosan több balatonparti cukrászdában is meg lehet majd kóstolni, receptjét pedig közzéteszik.
2: Az időjárásról.
9: Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27, késő este 13-18 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint Nyársapát településen a nyársapáti futóverseny miatt a nap folyamán több helyen lezárások követelnek figyelmet, amíg a futók áthaladnak az adott szakaszon. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sávelhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamion stop ma 22 órától, május 10-én, vasárnap holnap 22 óráig lesz újra érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes ébredezést a későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Én Süveges András vagyok, a műsorvezető. Dalokkal folytatjuk, hamarosan pedig a mai nappal foglalkozok, azaz május 9-ével szombattal.
1: Cegléd Rádió FM

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
7: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
8: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
0: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Cegléd!

0: kedves hallgatók, május 9-e van, ma a Gergelyek ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Karola, Karolina, Kristóf, György, Katalin és Sarolta nevű ismerőseiket is. A Gergely a görög eredetű Gregorius név latin Gregorius formájának a Gregor rövidüléséből származik, jelentése éberen őrködő, bármis legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Itt a 92-től egy zene után folytatjuk a születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal, tartsanak velem!
1: Jó reggelt, Ceglék!

0: Érzem, kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 6 évvel ezelőtt hunyt el Little Richard, amerikai zenész. 32 éves ma Csobot Adél énekesnő. 62 éves a mai napon Geszti Péter, Artisius és Emerton díjas rapper, dalszövegíró, reklámszakember, producer, szinkronszínész, műsorvezető és motivációs előadó. Ugye mindenki tudja, vagy aki esetleg nem, annak mondom el, pályafutását gyermekszínészként kezdte. Különböző filmekben szerepelt, így kérem szépen a Mézga család rajzfilm sorozat harmadik Vakáción a Mézga család című folyamában, Aladárnak a Ludas Matyi című rajzfilmben, a kis Ludas Matyinak is ő volt a hangja, vagy ő adta a hangját. A rádiónál és a televíziónál szerkesztőként dolgozó apja Geszti Péter révén került szerep közelben. Állítása szerint az első ilyen egy beugró szerep volt egy hiányzó gyerekszínész helyett. 2 éven át játszott a Pesti Színházban bemutatott, ami a Legszentebb című darabban, melyet Horvai István rendezett. Emellett folyamatosan szinkronizált és kisebb-nagyobb szerepeket játszott tévés mozifilmekben. Csak egy párat felsorolnék: Ebéd, Az okogó majom, Két pont között, A legrövidebb görbe, Kisfiúk és nagyfiúk. Az Arany János gimnázium elvégzése után felsőfokú tanulmányait az ELTE tanárképző főiskolai karának magyar történelem szakán végezte, ahol 1989-ben szerzett diplomát. Már főiskolásként dalszövegeket írt a népszerű Első Emelet zenekar számára. Lényegében a zenei karrierje az innen indult. Na hát kérem szépen, ha már Geszti Péter szóba került, akkor ő következik, ráadásul egy szólódalával itt a Cegléd Rádióban.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: hallgatók, most folytatjuk a friss információkkal, a reggeli műszakot, utána a dalokkal, és persze visszatérek nem sokára még születésnapos zenészekkel, egészen pontosan kettővel, ezért is tartsanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: Sok napsütésre számíthatunk. Háromnapos tűzszünet lépett érvénybe Ukrajna és Oroszország között. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lépett életbe a szemben állók között. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sólyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az elnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülésen megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Javában tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Országszerte csaknem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma, az emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i 23-ai eseményeket feldolgozó szabaduló szobaszerű élménykvízzel Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készülnek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a fővárosi Kincsen Parkban. Vasárnapig ügető és agárversenyek, női amatőr Európa-bajnokság, valamint tacskóverseny is várja az érdeklődőket. Manganapot tartanak ma a Néprajzi Múzeumban. Az alkalomból tematikus tárlatvezetéseken, múzeumpedagógiai foglalkozásokon és előadásokon mutatják be a múlt hónap végén megnyílt hokusai kiállítás érdekességeit, valamint a kortárs japán képregény és anime világát. Egy Balatonmária fürdői fagylaltmester Balaton Noir Fantázia nevű édessége lett idén a Balaton fagyja. A hűsítő finomság legfőbb alapanyaga a csokoládémaláta, a szilvaszósz és a rum. Hamarosan több balatonparti cukrászdában is meg lehet majd kóstolni, receptjét pedig közzéteszik.
2: Az időjárásról.
1: Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27, késő este 13-18 fok várható.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést a későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Süveges András vagyok, folytatjuk dalokkal, no meg persze, hogy már korábban jeleztem, foglalkozok még születésnapos zenészekkel, ezért is maradjanak velem.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: hallgatók, újabb születésnaposan folytatjuk itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. A mai napon született 77 évvel ezelőtt Billy Joel, ötszörös Grammy-díjas amerikai rockzenész, énekes, dalszerző és klasszikus zeneszerző. Már tinédzser korában is rendszeresen bárokba lépett fel, gondolom az anyjai körültek neki. Egyik késesti felépése miatt lemaradt egy fontos angol vizsgájáról, ennek meg aztán pláne, így leérettségizni sem tudott. Eredetileg a The Echoes nevű zenekarban kezdett el játszani. Az első szóló nagylemeze 1971-ben jelent meg az Amerikai Egyesült Államokban Cold Spring Harbor néven. Az első sláger, amivel berobbant a köztudatba, 1973-ban jelent meg Piano Man címmel. Az Amerikai Lemezkiadók Szövetsége adatai alapján Billy Joel a hatodik legtöbb példányszámon elkelt lemez készítője az Amerikai Egyesült Államokban. Billy Joel többször is bekerült a Billboard listájának top 10-esei közé. 1970-ben, 80-ban, 90-ben egyaránt. Ötszörös Grammy-díj nyertes, ahogy mondtam, és 23-szoros Grammy jelölt, és közel 150 millió lemezt adott el világszerte. Bekerült a Songwriters Hall of Fame, a Rock and Roll Hall of Fame és a Long Island Music Hall of Fame dicsőség csarnokaiba. A We Didn't Start the Fire című dala különösen ismert, benne említi Budapestet. Mindjárt meg is hallgatjuk, hogy milyen környezetben. Billy Joel tehát ma született 77 évvel ezelőtt, ő következik persze.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
2: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. 92.5.

0: Egy nevet még meg kell említenünk itt ezen a naptár rovatunk végén. 64 éves a mai napon Dave Gahan, angol származású énekes dalszerző, a brit New Wave zenekar, a Depeche Mode bariton hangú énekese. A Q magazin Gahant a 73. helyen említette évekkel ezelőtt a 100 legjobb énekes listáján, illetve a 27. helyen a 100 legjobb frontember listán. Bár zenésztársa Martin Gore írta a számai többségét, 2005 óta Gahan is szerzett pár dalt, például a Playing the Angel-t, a Sons of the Universe címűt, és még sorolhat. Nem, ezek az albumra is felkerültek, vagy albumokra. Közülük 4 számot adtak ki kislemezen is, ezek a Suffervile, a Hold to Feed, a Should Be Higher és a Cover Me. Gahan egyébként 2 szólóalbumot adott ki, ha jól tudom 2-t, Paper Monsters és Hourglass címmel, illetve 2012 és 15 között a Soul Savers nevű zenekar The Light, The Dead Sea és Angels and Ghosts című albumai számokat. Talán ezt sokan nem tudják. Dave Gahan tehát ma ünnepli 64. születésnapját, na hogy ennek örömére már is szól a Depeche Mode egyik kiváló dala.
1: Friss zenék és egykori kedvencek.

0: Kedves hallgatók, véget ért a Jó reggelt Szeglid, a reggeli műszak. Indul a délelőtt nálunk ezzel a felvétellel. A hírek után azonnal érkezik hozzánk a Coldplay és a We Pray című közös ismerős. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Több zöld, kevesebb gond. A Diego áprilisi ajánlata. Sevilla műfű, most csak 2999 forint per négyzetméter áron. Készülj a tavaszra, válogass kültéri termékeink közül, és frissítsd fel kertedet, teraszodat vagy erkélyedet. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
6: Hát persze. Hová megyünk? Baja? Szeged? Dunaföldvár?
5: Dehogy, ide a Nádasba.
6: Na de Béla, maga huncut?
5: Jaj, félreért. A Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
7: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
4: Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt Könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon.
8: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
9: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
4: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
10: Eladnád az ingatlanod?
11: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
10: Bugár Zsanettet.
11: Miért pont őt?
10: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
11: A felkészítésben is segít.
10: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
11: És a kötelező papírok?
10: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
11: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
4: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-95-94.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
12: Sok napsütésre számíthatunk. Ezekben a percekben kezdődik az új országgyűlés alakuló ülése. Ma van az emlékhelyek napja. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lépett életbe a szemben állók között. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan. Ma tartják az új országgyűlés alakuló ülését. A program ezekben a percekben kezdődik Sulyog Tamás államfő megnyitójával, majd mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt, ezután megválasztják a házelnököt, az elnököket és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülésen megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. A Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért reális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban, közölte Gulyás Gergely az országgyűlés alakuló ülését megelőzően a közösségi oldalán. A Fidesz frakció vezetője azt ígérte, hogy minden jó kormányjavaslatot támogatnak. Fontosnak tartják, hogy a következő kormány őrizze meg az elért eredményeket, például a családtámogatást, az otthonteremtést, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a 14. havi nyugdíj bevezetését. Országszerte csak nem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az Emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i, 23-ai eseményeket feldolgozó szabadulószobaszerű élménykvízzel Eger Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készülnek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Manganapot tartanak ma a Néprajzi Múzeumban. Az alkalomból tematikus tárlatvezetéseken, múzeumpedagógiai foglalkozásokon és előadásokon mutatják be a múlt hónap végén megnyílt Hokusai kiállítás érdekességeit, valamint a kortárs japán képregény és anime világát. Egy balatonmária fürdői fagylaltmester Balaton Noir Fantázia nevű édessége lett idén a Balaton fagyja. A hűsítő finomság legfőbb alapanyaga a csokoládémaláta, a szilvaszósz és a rum. Hamarosan több balatonparti cukrászdában is meg lehet majd kóstolni, receptjét pedig közzéteszik.
2: Az időjárásról.
12: Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27, késő este 13-18 fok várható. Hasonló idő lesz holnap is, majd a jövő hét elején már egyre több felé elered az eső.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskeméti észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskeméti észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-os és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebesség korlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sávelhúzása két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton a Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es úton Vecsésbel területén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. Az 5-ös főúton Dabason a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfalt burkolatot, félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autót csomópontjánál útépítők dolgoznak, a 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeti építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádió!

0: délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, remélem velem tartanak. Folytatjuk azon a dalokkal és persze a lapszemlével, fontos hasznos infokkal és jó pár programot is ajánlok majd a tisztelt publikum figyelmébe, ezért is füleljenek rám.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Gyereknap a Hobbi áruházban. Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a Ceglédi Hobbi áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc bohóc és a Rölövé tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákbamacska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 ezer forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a külső Jászberényi út 1 szám alatt. Gyereknap a Hobbi áruházban. Várunk az egész családdal.
5: Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Négyféle leves, ötféle főétel és kétféle desszert közül választhat. 9 és 13 óra között ki is szállítjuk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
6: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
7: Május 12-én jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor élő nagyzenekaros koncertje a ceglédi Kossuth Művelődési Központban. Slágerek, amiket mindannyian ismerünk és szeretünk. Jegyek online gog.jegy.hu.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a Fiatal Alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természet közeli őszművészet hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a ceglédi táncegyüttes és a rocksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfaji sokszínűség érdekében a Természetesen Művészet című kiállításukon megjelenő cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor, ugye korábban említettem, a Természetesen Művészet című kiállításról van szó. És 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána a textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között rocksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkossz Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknikkosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetesen természetes rákcsáni valóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
1: Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt. Let's go, girls!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét. Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban a blik.hu felülettel. Szinetár Dóra és Makranci Zalán közel 14 éve élnek együtt boldogan, ám a kapcsolatuk kezdete korán sem volt zökkenőmentes. A Viaszat 3 pszichológiai talkshowjában a Felszín alatt című műsorban meséltek a megismerkedésük történetéről és azokról a kihívásokról, melyekkel szembe kellett nézniük. A színész házaspár őszintén beszélt arról, hogyan találtak egymásra egy olyan időszakban, amikor mindketten más kapcsolatban éltek, és hogyan építették fel a közös életüket. A kapcsolatok kezdetén Szinetár Dóra már külön élt a második férjétől, Berecki Zoltántól, bár hivatalosan még nem váltak el. A színésznő az életében először próbálta meg önállóan párkapcsolat nélkül rendezni az életét, ám a sors közbeszólt, amikor egy közös színházi munka során közelebb került Makranci Zalához. Én akkor már külön éltem a volt férjemtől, és bár nem voltunk elválva, tényszerűen már nem éltünk együtt pár hónapja. Az volt az életemben az első olyan pillanat, hogy egyedül éltem, noha akkor sem egyedül, hiszen két gyerekem volt már. 17 évesen mentem bele az első párkapcsolatomba, és abból lett az első házasságom, amikor az véget ért egy hétfői napon. Kedden összeköltöztem a második későbbi férjemmel, tehát gyakorlatilag soha nem éltem egyedül, idézte fel a műsorban az anyuka, hogy meg akarta találni önmagát. Dóra elmondása szerint eleinte nem örült az érzéseknek, melyeket a kollégája váltott ki belőle, hiszen nem tervezett új kapcsolatot. Nem örültem neki, nem volt egy boldog felismerés, hogy jaj, de jó, megtaláltam a harmadikat, tette hozzá. Az érzelmek azonban olyan erősek voltak, hogy végül bevallott a Zalánnak, mit érez iránta. A színész azonban kezdetben visszautasította őt, mivel még egy másik kapcsolatban élt. Több gátló tényező is volt. Az egyik az, hogyha az ember ezt a szakmát csinálja, egy idő után ezt próbálja elkerülni, hogy nem szeretünk bele a partnerünkbe, az annyira amatőr. A másik, hogy én akkor még kapcsolatban éltem, és ez egy elég erős gát volt, mondta Zalán a korábbi elmondása szerint már nem jól működő kapcsolatáról. Végül, miután lezárta a korábbi kapcsolatát, a színész is nyitottá vált Dóra iránt, és az idő őket igazolta. Ma már harmonikus házasságban élnek, és közös gyermekük is van a 8 éves Benjamin. A pár számára azonban nem csak az érzelmeik rendezése jelentett kihívást, hanem az is, hogy Zalán beilleszkedjen Dóra családjába. A színésznőnek két gyermeke volt a korábbi kapcsolataiból, Zorka, aki 4,5 éves volt, amikor Dóra és Zalán összejöttek, valamint Marci, aki szintén fiatalon találkozott az anyja új párjával. Nekem természetesen nem az volt az első, hogy hello, sziasztok, megjött az új apuci. Az ember ilyenkor nem így kezd, hanem próbáltam tisztázni, hogy én most itt vagyok és segítek mindenben. Amikor gyereknevelésről volt szó a legelején, ha bármi problémába ütköztem, egyből mondtam Dórinak, hogy ezt nem nekem kell megoldani. Nem voltam kompetens a dologban, hogy közbelépjek vagy leállítsak egy hisztit. Mindig mondtam, hogy Dóri, szerintem ezt vedd át. Aztán voltak olyan ügyek, amikor egy idő után azt mondta, erről meg erről a témáról most te beszélj, mondjuk a Marcival. Soha nem akartam azt mutatni nekik, hogy én vagyok az új apukájuk. Próbáltam mindig tiszteletben tartani, különösen, mert nekem is van egy kisfiam, hogy nekik is van édesapjuk, mesélte Makranci, aki nem akarta magát ráerőltetni a kedvese gyerekeire, különösen Zorkára, aki kezdetben ellenségesen viselkedett vele, el akarta üldözni, hogy pontosan mi történt, ez is kiderült természetesen a blik.hu oldalról, Szinetár Dórával és Makranci Zalával is foglalkozik tehát a felület.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal mindenhol közös ismerős. Szia.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a Lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a borsonline.hu felülettel. Korda György és Balázs Klári neve már egybefort, akár csak a művészpár élete. A legendás éneke szerint a titkuk abban rejlik, hogy mindig ott voltak a másik számára, soha nem engedték el egymás kezét. Korda György három dologért rajong. Kedvesért, a zenéért és magáért, az életért. Az elmúlás gondolata azonban már elkezdte foglalkoztatni. A sztárpár neve már, ahogy mondtam, teljesen egybefort. Korda György és Balázs Klári azon kevesek közé tartoznak, akik még életükben szobrot kaptak. A művésznővel pár hónappal ezelőtt készített interjút az egyik magazin, most pedig férjét, Korda Györgyöt faggatták gyermekkoráról, életéről, terveiről és az örök szerelem titkáról. Amikor utoljára beszéltünk, nagyon aggódtál Klárika miatt, aki éppen kórházban volt. Hogyan élted meg a nélküle töltött napokat, kérdezte a Bors újságírója. Egy hosszú házasságnak nagyon sok előnye van, de ugyanígy megvan a maga hátránya is. Bár nem ez a legjobb szó arra, amit ki szeretnék fejezni. Egy idő után már az ember a másik baját a saját magáénak érzi, főleg akkor, ha az egészségéről van szó. 2012 és 14 között háromszor voltam olyan egészségügyi helyzetben, ami nagyon megviselt. Klári éjjel-nappal ott volt az ágyam mellett, együtt erősek vagyunk. Néhány hete emléktáblát avattak a tiszteletetekre a Liszt Ferenc repülőtéren, aki ott volt, láthatta, hogy nagyon boldog vagy és nagyon meghatódtál, mondja az újságíró erre a reakció. Most is arra kérlek, hogy csípje meg, mert nehéz elhinni, hogy mindez velem történik. Horváth Attila írta a Balázs Fecónak a következőt. Ki mondja meg, dalaimból mennyi marad? Ez nem csak a dalokról, hanem magáról, az emberről is szól. Idősebb koromban lett csak kérdés számomra, hogy vajon mi marad majd utána. Bélyegen már ott vagyunk, akár csak a kártyák tetején, és most már szobrunk is van, ráadásul a Liszt Ferenc repülőtéren. Nem azt mondom, hogy ezzel befejezetnek érzem a pályafutásomat, de így már kerek az életem. Miért foglalkoztat ennyire, hogy mi marad utánad? Kinek akarsz még bizonyítani? Kérdezte a Bors újságírója, mert azt mondta az énekes, nem tudom, nem akarok közhelyeket idézve válaszolni, talán inkább kifejtem azt, amit az előbb már elkezdtem. A legközelebb egy reinkarnáció útján visszakerülnék a földre, és láthatnám az emberek arcát, miközben nézik a szobrot, borzasztó elképzelni, hogy voltunk, és sosem leszünk többet. Korda György gyerekéről keveset beszél, aminek oka, hogy nem igazán tartják a kapcsolatot. Ő maga is elismeri, ez beárnyékolja az életét, de nem tudna válaszolni arra, hogy hol és mit rontott el. Többet jelent ez számodra, mintha egy gyermek által maradna utánad valami? Kérdezte az újságíró. Ezt a kérdést még soha nem tették fel nekem, mondta Korda György. Van egy gyermekem, aki már 25 éve kint él Kanadában, de az az igazság, hogy ez nekem nem egy sikertörténet. Tudom, mit jelent egy családban apával, anyával, nagynénikkel együtt élni. Ha én a drága jó édesapámat egy napig nem láttam, már idegbaj is voltam. És itt közel nem ez van. Nem érzem ugyanazt, amit valószínűleg az én édesapám és édesanyám is érezhetett szülőként. Miután drága anyám itt hagyott, beszéltem az orvossal, aki elmondta, hogy az utolsó pillanatában még két szót mondott. Gyurikám, Gyurikám. De nem tudok erről többet beszélni. Azt sem tudom, hol csúszott el ez az egész. Nem tudom, hogy minek van nagyobb jelentősége. Itt maradni a szülők után, és továbbvinni a nevüket, az emléküket, vagy továbbvinni annak az emlékét, amit alkottam. Ki tudja ezt? Azt tudom, hogy annál csodálatosabbat még nem nagyon éreztem, mint amikor arról a szoborról lehúzták a leplet. Hogy mit mondott még Korda György, ez is kiderül a borsonline.hu felületről.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy friss dal. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Hamarosan folytatjuk dalokkal. Előtt azonban mondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől a Dunántúl és az Alföld déli tájai fölé több felhő érkezik. Ezen a napon számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki átmeneti jelleggel egy-egy gyenge zápor. A Dunántúlon több felé megélénkül a délire, délkeletire forduló szél, északnyugaton egy-egy erős széllökés is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul. Napközben kellemes májusi időben lesz részünk, 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn a napsütés gyakran zavarják majd gomoly felhők, és országszerte számítani kell záporok, zivatarok kialakulására, helyenként felhőszakadásra is, illetve apróbb szemű jég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 19-26 fokot mérhetünk, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet. Kedden kezdetben sokfelé számíthatunk esőre, záporra, néhol zivatarra, délután elsősorban még északon, északkeleten és keleten várható további csapadék, máshol viszont felszakadozik a felhőzet. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős viharos széllökések kísérnek majd. Délután csak 13 és 20 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: Kedves hallgatók, mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. Hamarosan a hírek után azonnal Taylor Swift énekel majd nekünk, önök pedig továbbra is tartsanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
7: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
8: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
9: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4.
10: Figyelsz? Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett Plus kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
11: Sok napsütésre számíthatunk. Ma van az emlékhelyek napja. Június végétől ismét indulnak a Retro Istria Expresszek az Adriára. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót tegnap délután 355 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró legutóbb 2022. februárjában volt a mostanihoz hasonló szinten. Országszerte csak nem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i, 23-ai eseményeket feldolgozó szabaduló szobaszerű élménykvízzel Eger Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készülnek a szervezők. több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Ma az Emlékhelyek napján nyílik meg az Egri várban a török fürdőkultúrát bemutató új kiállítás. Az érdeklődőket egész nap tárlatvezetések, fegyverbemutatók várják, a Dobó István Vármúzeumban már készülnek a pünkösdi hosszú hétvégére is, akkor lehet majd kipróbálni a vár új interaktív kalandkönyvét. Egy Balatonmária fürdői fagylaltmester Balaton Noir Fantázia nevű édessége lett idén a Balaton fagyja. A hűsítő finomság legfőbb alapanyaga a csokoládémaláta, a szilvaszósz és a rum. Hamarosan több balatonparti cukrászdában is meg lehet majd kóstolni, receptjét pedig közzéteszik. Változik a közösségi közlekedés holnap Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. A 2-es, a 2B, a 23-as villamosok várhatóan reggel 6 órától délután 2 óráig rövidített útvonalon. A Jászai Mari tér helyett csak a Kossuth térig járnak, a 15-ös busz pedig a Boráros tér felé terelve a Bajcsi-Zsilinszky út érintésével közlekedik. A futóverseny mezőnye áthalad a rakparton is, ezért a BKK fokozott figyelmet kér a gyalogosoktól. Június végétől ismét indulnak a Retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul, és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkőbarlangjáról híres Posztojnát érinti, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Koperbe, Opátiába és Rijekába.
2: Az időjárásról.
11: Sok napsütés lesz, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki, elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27, késő este 13-18 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint Nyársapát településen a nyársapáti futóverseny miatt a nap folyamán több helyen lezárások követelnek figyelmet, amíg a futók áthaladnak az adott szakaszon. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jóha tudják, a kamion stop ma 22 órától, május 10-én, vasárnap holnap 22 óráig lesz újra érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, este 6-ig így lesz ez kisebb-nagyobb megszakításokkal. Most folytatjuk dalokkal, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, és nem sokára elárulom, hogy mit üzenek már a csillagok, elsősorban azok számára, akik lemaradtak a jó reggel Ceglédről, a reggeli műszakról, hiszen ott én ezt már megtettem. Szóval mindjárt napi horoszkóp, most meg Post Malone érkezik. Ez itt az I Had Some Help. Tartsanak velem!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Folytatódik a Hableányok és Habúrfik Sellük vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár. Ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtó széli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapítvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon, vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e, előzmények és következő címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. FM

0: Balázsjal is folytatjuk a napi horoszkóppal itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. A mai nap vezér gondolata, a mondata mottoja az, hogy néha jobb egyszerűen otthagyni a dolgokat, hogy miért ez az, mindjárt kiderül. Kos, vannak álmok és tervek, melyek talán túlságosan sok idődet és energiádat emésztik fel, és egy ponton talán át kell gondolnod, hogy megéri-e mindez számodra. Az életet ugyanis élni, élvezni kell, és ha azzal telik, hogy kergetünk valami távolit, egy napon úgy érezzük, elfecséreltük az időnket, de csak a célt figyeld, az utat is élvezd, ami oda juttat. Bika, ha bánt valami, két dolgot tehetsz. Befelé fordulsz és megpróbálod önmagad feldolgozni, vagy megnyílsz valakinek, aki közel áll hozzád és élvezi a bizalmadat. Ma talán jobban tennéd, ha az utóbbit választanád, könnyebben és gyorsabban jutsz túl a problémán, és egy nem várt meglepő megoldás is előkerülhet hirtelen. Ikrek, ma előfordulhat, hogy valaki egy helyzetben igen kellemes meglepetéssel szolgál neked, mivel kiderül róla, hogy a felszín mélyen érző és felelősségteljes lelket takar, légy nyitott az illetővel, mivel könnyen lehet, hogy a vele való kapcsolatod még további érdekes réteggel bővül, amely hatással lehet a te saját életedre is. Rák! Ma akkor tudod kimozdítani magadat a holdpontról, ha valami intenzív tevékenységet végzel olyan helyen, ahol friss inspirációkat gyűjtesz. Tervezd be hát egy kirándulást, futást vagy kerékpározást valahová, ahol a természetben megnyílhatnak az agyad rejtett csatornái, és ahonnan friss érzésekkel és ötletekkel térhetsz majd haza. Töltődj fel! Oroszlán! Veled gyakorta fordul elő, hogy lázadóként nem csatlakozol a nagy vélemény közösségekhez, hanem igyekszel kialakítani a saját független álláspontodat egy témában. Vannak helyzetek azonban, amikor érdemes együtt ugatni a falkával, és most valószínűleg ennek jött el az ideje számodra. Állj be hát a sorba, és halaszd el egy kis időre most a forradalmat. Szűz, ha valamikor fontos számodra, hogy a tested és a lelked harmonikusan együttműködjön, akkor az most van. Ügyelj hát különösen az egészségedre, táplálkozz egészségesen, és igyekezz többet mozogni, és ápold magad körül a szociális hálót is. Lehet, hogy hamarosan egy küzdelemben kell részt venned, melyből biztosan győztesen kerülsz ki, ha kellően felkészült vagy, és ha melletted állnak a szeretteid is. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Ceglid Rádió. Változatos és friss zenék a nap 24 órájában.

már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön. Mérleg, lehet, hogy olyan helyzet adódik körülötted, amely esetében a természetes reakció az lenne, ha alaposan kiadnád a benned felgyűlemlett haragot, de hidd el, hogy ezzel önmagában nem fogod megoldani a problémát, inkább generálsz hozzá még egy pár újat is. Légy profi és foglalkozz a megoldással először, a következtetéseket ráérsz később levonni. Skorpió, ha ma azt érzed, hogy egyre csak növekszik benned a feszültség és talán a harag, ne az legyen a megoldás, hogy a hozzád legközelebb álló lelkét gyötröd vele. Igyekezz találni egy másik csatornát arra, hogy levezesd, amit le kell. Mit szólnál egy intenzív testmozgáshoz? Találd meg a hozzád leginkább élő módot, és nem csak levezeted a negatív energiákat, hanem helyette feltöltődsz majd pozitívakkal. Nyilas, vannak helyzetek és vannak emberek, melyekre és akikre kár időt és energiát fecsérelni. Mai a helyzet adódhat, melyben a természetes reakció talán valami egészen más lenne, mégis inkább akkor teszel okosan, ha megvonod a válladat és elsétálsz. Egyszerre hagyd annyiban a dolgot, elegáns és megsemmisítő erejű lesz, hidd el. Bak, ma szakíts egy kis időt arra, hogy áttekintsd az életed egyes területeit, hol tartasz a saját magad által felállított terveid szerint, és nézd meg, milyen sikereket értél el. Nézd meg azt is, hol vagy lemaradásban, vonj mérleget. Ha van olyan, ami már nem fog teljesülni, hiszen megváltoztak a körülmények, húzd le a listáról. Csak elvonja a figyelmedet arról, ami igazán fontos. Ha szükséges, megteheted ugyanezt néhány emberrel és magad körül. Vízöntő. Ma sok múlhat a fellépéseden egy helyzetben, így készülj arra, hogy határozottan kell majd viselkedned. Ha ugyanis azt látják, eltökélt és magabiztos vagy, fel sem merülhet az, hogy megkérdőjelezik azt, amit mondasz vagy teszel. Van, akik az erőből értenek, és ma körülötted ilyen emberek lehetnek többen. És végül halak. Ma lehet, hogy valaki a közeledben úgy érzi, jelenlétet fenyegetés jelent az ő pozíciójára, és az eredményei elhomályosulnak, ha te ott vagy. Túl sokat ezzel nem érdemes foglalkoznod, de azért érdemes felkészülni és értelmezni a viselkedését egy ilyen embernek, amikor azt látod, hogy téged próbál támadni. Mindössze a féltékenység és a félelem munkál benne. Mára ezt üzenték a csillagok.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: KGM. Made in Korea.
1: Reklámot hallottak.
5: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.
1: Változatosan.

0: 92-től a Ceglid Rádióban. Hamarosan folytatjuk dalokkal. Előtt azonban mondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől a Dunántúl és az Alföld déli tájai fölé több felhő érkezik. Ezen a napon számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki átmeneti jelleggel egy-egy gyenge zápor. A Dunántúlon több felé megélénkül a délire, délkeletire forduló szél, északnyugaton egy-egy erős szélökés is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul. Napközben kellemes májusi időben lesz részünk, 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn a napsütés gyakran zavarják majd gomoly felhők, és országszerte számítani kell záporok, zivatarok kialakulására, helyenként felhőszakadásra is, illetve apróbb szemű jég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos szélökések is előfordulhatnak. Hajnalra 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 19-26 fokot mérhetünk, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet. Kedden kezdetben sokfelé számíthatunk esőre, záporra, néhol zivatarra, délután elsősorban még északon, északkeleten és keleten várható további csapadék, máshol viszont felszakadozik a felhőzet. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős viharos szélökések kísérnek majd. Délután csak 13 és 20 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
1: Következzen egy friss dal a Ceglid Rádióban.
2: Itt vagy, my love, bár hosszú éve,

0: Kedves hallgatók, a délelőttnek vége, a délután mindjárt indul, nálunk ezzel a felvétellel. A hírek után azonnal játszom a Golden című közös ismerőst, maradjanak velem, jó rádiószást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
4: Prémium üzemanyag alapáron. Europetrol. Cegléd, külső kátai út. Ipari park.
3: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THMS finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Sok napsütésre számíthatunk, erősödött a forint a főbb devizákkal szemben. Baktalórendházi droghálózatot számolt fel a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót tegnap délután 355 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró legutóbb 2022. februárjában volt a mostanihoz hasonló szinten. Magyarország ma visszatér Európába, a nyugati értékközösségbe, oda, hová történelme, kultúrája és szellemisége alapján ezer éve tartozik, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter a Facebook oldalán. Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte, hogy az eskütételre éppen május 9-én az Európa napon kerül sor. A Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért reális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban, közölte Gulyás Gergely az országgyűlés alakuló ülését megelőzően. A Fidesz frakció vezetője azt ígérte, hogy minden jó kormányjavaslatot támogatnak. Fontosnak tartják, hogy a következő kormány őrizze meg az elért eredményeket, például a családtámogatást, az otthonteremtést, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a 14. havi nyugdíj bevezetését. Baktalórendházi droghálózatot számolt fel a rendőrség. Elfogták a bűnszervezet egymással rokonságban álló tagjait és a drogterjesztésben közreműködő futárokat is, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság. A nyomozók az M3-as autópálya pihenőhelyén ütöttek rajta a szervezett droghálózat két tagján. A futárok Baktalórendházára tartottak, ahol társaikkal rendszeresen terítették a kábítószert. A győzelem mindig Oroszországé lesz, hangoztatta Vlagyimir Putyin Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján mondott beszédében. Az orosz elnök szerint a II. Világháborúban a győztes nemzedék hőstette, lelkesíti azokat a katonákat, akik ma Ukrajnában harcolnak. A katonai díszszemlét idén a nehéz fegyverek felvonulása nélkül rendezték meg a Vörös téren. Június végétől ismét indulnak Retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul, és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkőbarlangjáról híres Postojnát is érinti, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Koperbe, Opátiába és Rijekába.
2: Az időjárásról.
6: Sok napsütés lesz, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és észak-keleti tájakon alakulhatnak ki, elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27, késő este 13-18 fok várható.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható. A lehajtóág zárva van. A Röcke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáverhúzása két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es úton Vecsésvel területén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. Az 5-ös úton Davoson a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfalt burkolatot. Félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autócsomópontjánál útépítők dolgoznak a 74-es kilométernél, útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, na meg jó étvágyat az ebédhez. A mikrofonnál Süveges András vár ebben az órában, a következőben és az azt követőben sem az enyém lesz a főszerep, hanem a zenéké, valamint Szatmári Gábor és vendégei. Jön szokás szerint majd három beszélgetés formájában hétvégi válogatásunk. Tartsanak velünk!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620-233-4170.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy

0: Kedves hallgatók, induljon tehát hétvégi válogatásunk, melyben ma három anyagunkat hallatják. Egy óra után egy agrárkörképpel jelentkezünk, melyben Bíró György falugazdásszal beszélgetünk a mezőgazdaság aktuális helyzetéről. Kettő óra után református iskola tornakörének szép sikereiről számolunk be, az edzők és két versenyző segítségével. Mai első anyagunkban a május 1-jéhez kötődő városi programokról és a következő hetek, hónapok rendezvényeiről kérdezi a főszervezőt, Détári Lukács Ágnest, Szatmári Gábor. Válogató műsorunk ezzel az interjúval indul.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: Nos, kedves hallgatók, a következő percekben egy picit vissza is tekintünk, meg természetesen egy kicsit előre is. Már ahogy szoktuk ezt általában Détári Lukács Ágival, hogyha ő a vendégünk, most sajnos csak így telefonon tudjuk őt elérni, de ettől függetlenül sok értékes információval fog majd minket megörvendeztetni. Nagy szeretettel köszöntelek, Ági, szervusz!
3: Én is köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat is.
2: No, hát nem tudom, mennyire csapódtak le az elmúlt néhány nap eseményei már benned és bennetek. Értékeltétek már ezt az ünnepi hétvégét?
3: Igen, hát ugye ott mi menet közben is beszélünk a rendezvényekről, meg ugye most a kollégák az oroszlán részét vitték ennek a rendezvénynek, úgyhogy ők is jeleztek folyamatosan, meg hát megtartották az értékelőjét, ugye hát értekezletet tartunk minden héten az elmúlt eseményekből és az előttünk álló rendezvényekről, úgyhogy azt vonjuk le azt a konzekvenciát, hogy a rendelkezésünkre álló erőforrásokból gyakorlatilag kihoztuk, amit tudtunk, a maximumot, ugye a év elején már beszéltünk róla, hogy itt az elvonások és a költségvetés csökkentés miatt a kulturális terület kapta a legnagyobb ütést, a legnagyobb elvonást, és ugye közben meg a fenntartó elvárása is szinte ugyanazt az évet szeretnék, amit tavaly látott, abból a pénzből, amit a Laska Fesztiválra forgattunk, tehát hogy így még egyszer elmondom, hogy a Laska Fesztivál kiadásából szeretné az egész évet látni. Most aztán itt kell okosan súlypontozni, megosztani a forrásokat, és ugye hát a városi majálisnál gondoltuk ugye azt, hogy akkor a helyi erőkből állítjuk össze a napprogramját, ahogyan azt az adventi hétvégéknél is tapasztalják a kilátogatók, ugye szerencsés város vagyunk, mert nagyon sok művész ember lakik itt.
2: Hál' Istennek, igen.
3: És össze tudunk állítani nem egy napot, akár többet is, és most ugye idén újra hoztuk az Utcazene Fesztivált, ugye egy évet pihen, és újra megszerveztük az ifjúsági önkormányzattal. Olyan szerencsés csillagállás volt, hogy ugye az ifjúság kapott ennek a rendezvény megvalósításához forrást, ugye
2: bizony.
3: Az ifjúság fővárosa a pályázatból, és hát ugye mi meg hozzátettük a személyerőt, a technikai eszközeinket, autót, egyebeket, ugye ezt így szervező partnerként, ha mondhatom. És ugye a pályázatból pedig a gyerekekre és a fellépőkre költhették ezt a támogatást a gyerekek. Aha. Úgyhogy így az Utcazene Fesztivállal gyakorlatilag nem hiszem, hogy érzékelték a lakosság azt, hogy itt valami kisebb vagy kevesebb történt május 1-én.
2: Ez így igaz.
3: Ahogy én is láttam, egy körülbelül 2 óra hosszában voltak a helyszíneken, folyamatosan kint a rendezvényen, a színpad előtt is, tehát az gyakorlatilag folyamatos érdeklődés volt még éjszakában nyúlóan is, sőt szerintem a koktélnak most volt a legnagyobb helyi közönsége, még a videókból láttam, hogy még vonatozás is egyéb komoly örvendés volt a közönség részéről. Hát ilyen adatokat szeretek mondani, és azokat össze is gyűjtöttünk, hogy 44 árus kínálta a portékáit a rendezvényen, 6 darab vidámparki elem volt, ugye a is nincs meg körhinta nélkül, például 10 kiállított elektromos autót lehetett megtekinteni. Ugye Mazda Zakar idén csatlakozott a rendezvényhez, és egy ilyen marketing céllal kötöttünk egy szerződést, és ugye kihozta az új autóit, ezt lehetett megcsodálni. 16 fellépő csoport volt, illetve zenekarok, összesen 290 fellépő volt. 13 utcazene helyszín volt végül, ugye 13 formációval, és összesen egy 3500 szavazatot adtak le 4 órától fél 8-ig a ceglédi lakosok, és ugye megszületett a zsűri eredménye.
2: Nos.
3: Ő Kamillát hozták ki.
2: Aha.
3: zsűri díjazottként, ő a Fodor Fagyizó előtt zenélt, ő egy szálgitárral.
2: Igen, bizony.
3: Énekelt saját szerzeményeket, ő egy stúdiófelvételt nyert, és a közönség szavazat, ugye amire ez a 3500 szavazó cetli ment, ő pedig a Bob and the Bass formációt hozta ki nyertesként, ők pedig a mozi előtt zenéltek, egy ilyen nagyon látványos,
2: nagyon különleges
3: csapat volt, ők pedig Laska Fesztivál fellépési lehetőséget kaptak.
2: Nagyon jó.
3: Június 13-14-én a kis színpadon természetesen, úgyhogy újra lehet őket majd hallani.
2: Nagyon
3: és
2: jó.
3: Hát kihirdettük az eredménnyel együtt a Laska Fesztivál dátumát is, mert ugye idén azért volt ezen aggodalmaskodás, meg szerintem a mai napig nem voltak biztosak benne, hogy lesz, nem lesz, akkor mi történik a Laskával. Kihirdettük a fellépőket, és hát gyakorlatilag a muníciónkat a Laska Fesztiválra és a Kossuth Toborzóra összpontosítjuk.
2: Persze.
3: Már ugye az anyagi munícióinkat és minden erőforrásunkat, és ugye most pénteki nap kimarad a Laska Fesztiválból. Ugye a fenntartó ezt úgy kérte, hogy a sportok éjszakájának hagyjuk meg ezt a péntek délután, tehát lehet menni sportolni, és szombat-vasárnap pedig a Laska Fesztivál lesz kint a Budai úti tónál. Szombaton este a legnagyobb fellépő ugye Horváth Tamás lesz, de hát lesznek DJ-k is, és lesznek fiatal feltörekvő rapperek, Éberkóma, Filó, a DJ közül lesz Jauri is például, akit a fiatalok nagyon szeretnek. Vasárnap este pedig Bája Lexi a színpad, és előtte pedig Bongor fog fellépni. Őket is nagyon szeretik a fiatalok, tehát most nagyon a fiatalokra fókuszálunk a Laska Fesztivál headline-jával, és őket céloztuk meg. A kis színpadon természetesen az idősebb korosztály is fog maga ízlésének megfelelő programot találni. A népzenétől a jazzen át, a fúvózenéig, az amatőrzenéig mindenfélét lehet helyi fellépőket, de nótát is tett ott vegyesen, és az idei díszvendégünk pedig Albert Irsa lesz.
2: No, hát ez remek. És hogyha már a fiatalokat emlegetted, a főzésben is részt vesznek majd a fiatalok, vajon?
3: Azt meglátjuk, hogy a pénteki délelőtti napot, miután nincs pénteki napja a Laska Fesztiválnak, azt hogyan fogjuk kivitelezni? Igen, ez egy érdekes kérdés, hogy ez történik, amikor egy működő rendszerbe kívülről belenyúlunk és bele magyarázunk. Amikor van egy működő rendszer, hát ezt majd megpróbáljuk megvalósítani, mert ugye a harmadik éve volna ennek az ifjúsági főzőversenynek, és ugye most lehet ugye hagyománynak nevezni a harmadik évben, azon leszünk, hogy azért ezt meg tudjuk valósítani. De közben előtte azért még június 13-a előtt lesz egy nyitott pince, ezen a borászok aggodalmaskodtak, hogy mi lesz a nyitott pincéjükkel. Ugye nehéz dolog, amikor lecsökkentik a költségvetésedet, mondjuk azok is, akik részt vesznek ebbe a rendezvénybe, és aztán számon kérnek, hogy miért nincs pénz rá. Na most legyél okos, domonkos, és ugye próbálunk mindenkinek megfelelni, vagy hát egyáltalán a programokat megvalósítani, úgyhogy jelentem nyitott pince nap is lesz, május 24-én vasárnap, mert ennek az eseményét megtörtént az egyeztetés a borászokkal, és ez a napokban kikerül a plakát, ugye melyik az a két bor, amit a kóstoló jegyén lehet majd fogyasztani, lesz kisbusszal, tavaly azzal működtünk, teljesen működőképes volt, úgyhogy lesz kisbuszjárat is majd, pincékhez. Aztán időrendben a következő a gyereknap, a pöttyös gyereknap lesz ugye a május 31-én. Ugye azt mondtam, amikor itt az egész költségvetés fölborítás történt, hogy el a kezekkel a gyerekektől, tehát a gyereknapot azt mindenképpen úgy valósítjuk meg, ahogyan eddig megszokták, megszerették, és minél gazdagabb programmal. Úgyhogy azt Vörösmarty téren abban a formában, ahogyan megismerték, megszerették, azt érintetlenül meg fogjuk valósítani. Ehhez ugye van az ifjúsági főváros projektnek egy terve, egy ifjúság sziget terve, hát majd meglátjuk, hol vannak a tervezésben. Egyelőre nincs információ, hogy akkor ezt oda megvalósítják sem. Terveket látunk, de végső választ még nem kaptunk. Úgyhogy elvileg lesz a középiskolás korosztálynak is egy szigetcsücsök, természetesen a sportsziget is lesz, és tavaly debütált egy mászófal, ami nagyon nagy sikert aratott, az is ott lesz velünk, meg hát a temérdek, különböző gépjárművek, munkagépek, én nagyon bízom benne, hogy összejön, és tudunk egy mini helikoptert hozni, és az is tudja most már gazdagítani a gépek sorát, mert az egy nagyon klassz dolog lenne, úgyhogy azt teljes szívvel és teljes fókusszal szervezzük. Természetesen lesz ugye a pedagógus nap Trianon, és hát ugye mi már márciustól ugye hirdetjük a nyári táborokat, úgyhogy van munka, nyári táborok, kertmozi, kerti koncertek, tehát hogy ezek előtt állunk, és hát várjuk, hogy majd meg tudjuk valósítani őket, illetve várjuk hozzá a pályázati eredményeinket is, mert azért
2: nem mindegy.
3: Egyikre másikra pályázatot is adtunk be, de hogy ugye követjük a média híreket, azért itt most az NK körül van egy kis szaladozás.
2: Hát, majd meglátjuk. Az biztos, hogyha az előző hétvégére visszatekintünk, gyakorlatilag szerintem, mint városlakó, én ahogy végig sétáltam itt a feleségemmel a városban, nem nagyon éreztem semmiféle hiányt, tehát azt
3: nagyon
2: láttam,
3: jó,
2: hogy színvonalas, nagyon jó rendezvények követték egymást, és jó volt ott lenni, és rengeteg ember között ott lenni, nagyon sokan mozogtak a városban, és ez biztató jel azért mindenképpen, ugye?
3: Abszolút így van, igen, meg hogy jönnek újak, csatlakoztak településfejlesztési programmal, például Szebeni Dávidék is egy ilyen közösségi programot hoztak a program mellé, tehát hogy abszolút a helyi erőforrásokból is. Ahogyan az Adventnél is mindig elmondom, hogy a helyi erőforrásokból is tudunk programot kiállítani, van hagyományőrző része, modern tánc, ugye most Bende Tiborral volt a Nóta, ugye a Magyar Nóta Egyesület ott van a Művelődési Központban, tehát abból is tudunk, és még tudnánk, mert több-több szervezetünk van, tehát hogy visszafordíthatjuk ezt a klasszikus majális hangulatához, találnánk egy jó kis helyszínt, akkor még akár erdő közelébe is, tehát hogy tudunk úgy a nehézségekből is erőt kovácsolni, úgy tűnik így az első szabadtéri rendezvény konklúzióját levonva.
2: De ez is nagyon jó helyszín volt szerintem, úgyhogy mindenki szerette, aki ott volt.
3: Hát, mi szeretjük, ugye az összes fényképen ott a Művelődési Központ háttérben.
2: Már csak
3: ez
2: azért is, igen.
3: Reklám is, így van.
2: Igen.
3: Úgyhogy no, szeretjük, hát. Turinform irodánk is jó statisztikát hozott, ugye hoztunk az egy jó mennyiséget Kossuth-sörből, aminek itt a kedves kolléganő kereskedő tevékenységének köszönhetően a felét már el is adtuk itt a majálison, úgyhogy újabb készletet kell majd beszereznünk. A Laska Fesztiválig mindenképpen, hogy legyen friss Kossuth-sör, és hát ott fog debütálni majd az új repoharunk is. Ifjúság főváros tiszteletére lesz egy új repohár, és ugye azt majd a Laskán fogjuk bemutatni.
2: De jó. De hát
3: úgyhogy gyakorlatilag most mindent idegszállunkkal a gyereknapra és a Laska Fesztiválra.
2: Ezek a legfontosabbak most, és hát na, fogunk erről beszélni persze, amikor majd odaérünk úgy aktuálisan. Nyilvánvalóan majd jó kis beharangozó beszélgetés, akkor remélem, hogy már itt ülhetsz a stúdióban velünk, és itt azért mégis másabb, mint így telefonon, de így is nagyon sok értékes információt kaptunk Détár Lukács Ágitól, akinek nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és gratulálok az elmúlt hétvégéhez, és szorítunk azért, hogy a következő rendezvények is minimum ennyire sikeresek legyenek majd ebben az esztendőben.
3: Köszönöm, és köszönöm a kollégáimnak, akik a hétvégén helyt álltak a rendezvényen.
2: Ági, köszönjük nektek, szervusztok!
1: Szeglét Rádió! Szeglét Rádió. 92.5.
0: A beszélgetés után azonnal folytatjuk, kedves hallgatók, itt a 92.5-ön zenével. Horváth Tamás szóba került, mint ceglédi fellépő, a Laskáról beszélünk természetesen, úgyhogy énekeljen ő. Dalának címe Megszakad. Tartsanak velünk!

Ceglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan. Hit the beat and take it to the verse now.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Több zöld, kevesebb gond. A Diego áprilisi ajánlata. Sevilla műfű, most csak 2999 forint per négyzetméter áron. Készülj a tavaszra, válogass kültéri termékeink közül, és frissítsd fel kertedet, teraszodat vagy erkélyedet. Diego. Otthon generációkon keresztül.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga huncut?
4: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kért házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
9: Május 12-én jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor élő nagyzenekaros koncertje a ceglédi Kossuth Művelődési Központban. Slágerek, amiket mindannyian ismerünk és szeretünk. Jegyek online gog.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. FM 92.5 Cegléden ez a sláger.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Folytatódik a Hableányok és Habúrfik, Sellők vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár. Ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtó széli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon, vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e, előzmények és következő címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétóth Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-95-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. A hírek után azonnal Team Kamrad érkezik hozzánk, maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor Irány Albert írsa, Vénica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
7: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
8: Álmod meg fürdőszobád. Mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
6: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
4: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
4: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
4: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
4: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
4: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
6: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94.
9: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
9: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
9: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
6: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
10: Sok napsütésre számíthatunk, megalakult az új országgyűlés. Ma van az emlékhelyek napja. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az új országgyűlés. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. A hazát, a nemzetet szolgálni és a magyar embereket képviselni a legnagyobb megtiszteltetés és a legnemesebb feladat, jelentette ki a köztársasági elnök az országgyűlés és alakuló ülésén. Sólyog Tamás úgy fogalmazott, akit az a megtiszteltetés ért, hogy a magyar parlamentben képviselje a nemzetet, arra egyben történelmi szerep is hárul, és a történelem is fogja majd megítélni tevékenységét. A köztársasági elnök Magyar Pétert javasolt a miniszterelnöknek. Magyar Péter délután teszi le miniszterelnöki esküjét. Országszerte csak nem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az Emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i, 23-ai eseményeket feldolgozó szabadulószobaszerű élménykvízzel Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készülnek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a fővárosi Kincsen Parkban. Vasárnapig ügető és agárversenyek, női amatőr Európa-bajnokság, valamint tacskóverseny is várja az érdeklődőket. A programokat nemzetközi ízvilágot kínáló foodtruckok is színesítik. A győzelem mindig Oroszországé lesz, hangoztatta Vlagyimir Putyin Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján mondott beszédében. Az orosz elnök szerint a II. Világháborúban a győztes nemzedék hőstette lelkesíti azokat a katonákat, akik ma Ukrajnában harcolnak. A katonai díszszemlét idén a nehéz fegyverek felvonulása nélkül rendezték meg a Vörös téren. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul, és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Posztojnát is érinti, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Koperbe, Opátiába és Riekába.
2: Az időjárásról.
10: Sok napsütés lesz, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és észak-keleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27, késő este 13-18 fok várható.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő kecskeméti észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röcke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A kecskeméti észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-os és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sávelhúzása két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton a Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es úton Vecsésbel területén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. Az 5-ös főúton Dabason a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfalt burkolatot, félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autót csomópontjánál útépítők dolgoznak, a 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeti építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Én Süveges András vagyok, de ahogy korábban már jeleztem, ebben az órában sem az enyém lesz a főszerep, hanem a zenéké, valamint Szatmári Gáboré és vendégé. Mindjárt folytatjuk beszélgetéssel, hogy mi a téma, hamarosan kiderül. Szóval folytatódik hétvégi válogatásunk. Most meg Tiesto érkezik, ez itt már is a Leiló című közös ismerős. Tartsanak velünk!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a

0: nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53 369 819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Négyféle leves, ötféle főétel és kétféle desszert közül választhat. 9 és 13 óra között ki is szállítjuk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
1: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
0: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 66 22. Még egyszer mondom, 0630 667 66 22. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
2: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barf szaküzlet, mert az egészség kedvencet tányérjánál kezdődik.
3: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

0: Kedves hallgatók, rendszeres vendége stúdiónknak Bíró György falugazdász, akivel a mezőgazdaság aktuális helyzetéről szoktunk beszélgetni. Így volt ezen a héten is, és az interjúból kiderült, bizony Cegléd és környékesen mentes a hektikusnak is mondható időjárás hatásai alól. Mi a helyzet most? S a gazdák mit tehetnek azért, hogy legalább elfogadható termésük legyen a szezon végén? Erről szól a most induló beszélgetés, amit Szatmári Gábor készített.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: Kedves hallgatóink, a következő percekben tehát Bíró György falugazdásszal fogunk beszélgetni, és hát azt hiszem, hogy lesz miről, hiszen a mezőgazdasági ócskán a témát egyéb iránt, hogy azt nem mondjam, nem csak itt Magyarországon, hanem a világban nagyon sokfelé, de mi természetesen a magyarországi és különösen a Cegléd környéki mezőgazdaság helyzetére leszünk kíváncsiak. Most telefonon tudunk beszélgetni Bíró Györggyel, akit nagy szeretettel köszöntök innen a Cegléd Rádió stúdiójából. Szervusz Gyuri!
3: Szervusz Gábor, köszöntöm a tisztelt hallgatókat!
2: Hát igen, ugye legutóbb télen beszélgettünk, és egészen meg voltunk elégedve a téllel, mert ezen a télen legalább tényleg esett hó, és úgy tűnt, hogy a fagyos napok száma, ami ugyebár a különféle kártevők írtásában fontos szerepet játszik, az is elégnek tűnt, bár akkor is már beszéltünk róla, hogy még egy ilyen hullám még jó esett volna ugye a tél végén, ez elmaradt, most viszont már hát eléggé rémisztő híreket hallani a mezőgazdaság házatájáról. Mennyire igazak ezek a hírek, és mennyire kell ezeket komolyan venni?
3: Hát az a szomorú, hogy tényleg komolyan kell venni, ugye, hogy visszatérve, hogy elkezdted itt a mondatodat, tényleg szóval sok témát ad a mezőgazdaságban, nincs két egyforma év.
2: Bizony.
3: Főleg itt a növénytermesztés szempontjából, tehát minden évben máshogy tudunk beszélgetni. És hát valóban úgy van, hogy a télen még bizakodtunk, tehát úgy nézett ki, hogy nagy reményekkel indultunk neki a tavasznak, aztán az időjárás megmutatta, hogy majd ő eldönti, hogy nem mondjuk meg, hogy milyen időt várunk, hanem majd ő megmutatja, hogy jó lesz, vagy rossz lesz. Hát most egyelőre katasztrofális a helyzet. Tehát úgy vagyunk, hogyha az elkövetkező pár napban, most mondjuk holnap után az eső, az a pár milliméter eső legalább, amit ígérnek, nem jön le,
2: igen,
3: akkor az a repcének, meg az őszi kalászosoknak a termés kilátásait az most már drasztikusan csökkenteni fogja. Tehát annyira száraz a talaj, ugye meleg is volt, kikalászoltak, legalábbis nagy része a kalászosoknak ki van kalászolva, ugye a repce már úgy is, nem Cegléd környékén a repcét most már abba hagyják a gazdák, mostan teljesen, mert évek óta nincs jó termés rajta, de ott is látszott folyamatosan ez a száraz, melegebb tavasz, ugye nem hozott megfelelő oldalhajtásokat, a kevés termés. Kalászosoknál meg ugye elkezd vitte, most már kidobta a kalász, lassan virágzásnak indul, és hát ugye ott is a kötni fog a termés, csak hogy mekkorák lesznek a kalászok, mekkorák lesznek a szemek bennük, tehát ez nagyon negatívan fogja befolyásolni a termés mennyiségét. Mondom, most még egy 3-5 mm eső is egy hétig segíten, aztán utána addig reménykedünk, hogy hát változik az időjárás. Ennyit tudok. Tehát ugye itt vagyunk, a napraforgó kukorica, ami a fő kapásnövényünk, ugye azok még ilyenkor bírják, tehát az a minimális nedvesség, hát, a csírázás az, ami kellett volt a talajban, tehát kikeltek, még most úgy jól is néznek ki. Hát ott még van egy szűk hónapjuk, hogy történjen valami, inkább 2-3 hetük, de a kalászosoknak az utolsó pillanatban vagyunk tényleg. Tehát
2: igen.
3: Ott, és ha egy hetet késik az eső, akkor már hiába jön.
2: És ugye az esőről beszélünk itt, de ugye a fagyok is nagyon komoly károkat okoztak, akár a gyümölcsösökben, szőlőkben is. Erről is hallhattunk országos hírekből is, és hát még ennek sincs vége, ennek a szezonnak, tehát még mindig jósoltak a meteorológusok a következő időszakra esetleges fagyos éjszakákat, amik már nem biztos, hogy jót tennének most.
3: Hát már esetet jót, tehát ugye az a tragédia, hogy ugye most már évek volt, tehát most már nem is tudom, 10 éve, vagy 5-10 éve biztosan, ugye egészen korán kitavaszodik, ugye hát lehet látni, éppen útka hallottam valami műsorban, az orgona régen, hogy anyák napjára virágzott, most már április elején virágzik, ballagásában nem tudnak a gyerekek virágot vinni, díszíteni a termet.
2: Régen egyébként egy gimnázium épületének szolgálati lakásában laktunk, pedagógus szüleim vannak, egy jó darabig gyerekkoromban, és hát az teljesen természetes volt, hogy ballagásra a diákok orgonával díszítették föl a gimnáziumot, és hát erre most már esélyük sincsen.
3: Nincs már esélye. Na ugyanez van a gyümölcsfáknál is, és sokkal korábban virágoznak. Viszont a fagyok ugyanúgy megjönnek.
2: Azok megjönnek.
3: Menetrendszerűen, mint ahogy régen is jöttek. Tehát ez viszont nem, az nem szűnt meg. sőt, hát most egy egész komoly fagyból teljesére, amit már senki nem várt, úgyhogy drasztikus problémákat tudott okozni. Cegléd környékén még talán nem is annyira, inkább tőlünk délre. Tehát
2: igen, Kecskemét környéke,
3: meg ott a Kiskunságban, a homokhártyában, ott nagyobb a kisugárzás, biztosan sokkal idegebb is volt éjszaka. De az itt is Cegléd környékén, a szőlőkön, gyümölcsfákon, hát ugye hát éppen beszélgettük, hogy sajnos már ide inkább eltűnnek az ültetvények Cegléd környékéről, talán még szőlővad, gyümölcsben most már ide kevesebb, úgyhogy azért nincs akkora visszhangja ennek a fagynak. A szőlők azért kicsit magasabb területen vannak, ott nagy része megúszta, hát a gyümölcsök meg már annyira rossz öregek, hogy nem nagyon foglalkoznak a tulajdonosok vele, de bizony megfagyott, és hát lehetett látni, én is nézegettem, hogy én inkább a szántóföldeken, de egy-egy tanyában bemenve láttam, a diófa levelei megfagytak, ha volt az udvarban szőlő, az is azért úgy lehetett látni rajta a hatását. Úgyhogy volt, és nagyon komoly fagykár van. Hát sajnos ez van, ugye most nem tudjuk, hát reméljük, hogy ekkora már nem lesz, ugye még mindig mondják, tehát gyakorlatilag még egy hétig bármikor, bármi történhet, talán most már ennyire hideg nem lesz.
2: Igen. Hát ugye már nem egyszer beszéltünk róla az elmúlt években is, hogy bizonyos fajta váltásokra lehet, hogy szükség lesz, és lehet, hogy a klíma átalakulásával újabb fajtákat kell behozni, amik jobban alkalmazkodnak majd ahhoz a klímához, ami akkorra kialakul. Hát nem tudom, hogy ennek van jövője? El lehet ezen gondolkodni? Hát most azért ne zúzmót termeljünk itt, ami kibírja a fagyokat is, ugye?
3: Az a baj, hogy azok a meleget nem fogja bírni.
2: Ott
3: meg kell nézni, tehát amik hűvösebb klímát kedvelő növényeink, ugye Pest megye valamikor a bogyógyümölcs termesztésnek a centruma volt Magyarországon, szinte már nincs. Tehát gyakorlatilag nullára csökkentek az ültetvények, ott ugye valamikor ott fönn éjszakon Kemence, természetbaráti környékén, hogy ott
2: a Börzsöny
3: volt,
2: környékén.
3: Mána, Börzsöny, bizony Börzsönybe. Alig-alig van már egy-két ültetvény. Ez a száraz, meleg időjárás teljesen oda tett a kultúráknak, gyakorlatilag abba hagyták a gazdák. Sok oka van, munkaerő, egyéb izéletet, de főleg maga a klíma, hogy ezt nem terem a növény.
2: Igen.
3: Egy fagyos éjszaka az nem elég, az azért kevés. Tehát itt inkább az, ahogy te mondod, hogy olyan fajtákat kellene kinemesíteni, amik tolerálják ezeket az erősebb hajnali fagyot, egy-egy ilyen erősebb hajnali fagyot.
2: Igen,
3: valahogy
2: mert
3: jobban tolerál.
2: Az a feneség benne, ugye, hogy tulajdonképpen lehet, hogy csak egy-két óra hosszáig van fagy, de egy egész éves munkát tönkre tud tenni ezáltal.
3: Pontosan, tehát itt gyakorlatilag egy éves munkát, és utána ugyanúgy csinálnod kell mindent.
2: Bizony.
3: Tehát gyakorlatilag az előző év is ugyanúgy jó annak a termését, mint lehoztuk, de itt ugyanúgy meg kell mindent csinálni, a permetezéseket, a talajmunkákat, az ápolásokat, mindent el kell végeznünk, és gyakorlatilag semmiét csináljuk abban az évben.
2: És ezt már látja a gazda ilyenkor, persze.
3: Persze, ilyenkor már jól tudja, hogy ez ennek vége is. Ha meg elhanyagolja, nem csinálja, akkor az a következő évek terméseinek a rovására fog menni.
2: Hát ezt nevezik ördögi körnek, ugye? Mondhatni akár.
3: Igen. De hát ez mondjuk az egyszer belefér, csak most már a rendszeres lett, és ez azért annyira nem. Nem szívdő. Hát jó, persze itt az árak, mondom, munkaerő, mindenféle dolog miatt, de ez is közrejátszik, ez az időjárás is közrejátszik abban, ugye, hogy Cegléd környékén valamikor Pest megye egyik legnagyobb ültetvénye.
2: Bizony volt, úgy volt, igen.
3: Gyümölcsből, igen. És most már szinte csak a nyomai maradnak, egy-egy kisebb ültetvény van. Új telepítésről szinte nem is hallottam, inkább a régi, amit még nem vágtak ki, azok maradtak meg.
2: Igen. Igen, hát ugye mit tehet ilyenkor a gazda? Hát most nyilván egy fél év alatt nem tudja az egész gazdaságát átalakítani, de és ezeket meg se lehet gyógyítani, tehát ez nem olyan, mint egy, ha jön egy betegség, akár a szőlőnél egy peronoszpóra, hogy azt azért le lehet permetezni, és akkor alkalmasint azért bizonyos szinten meggyógyul a növény. Itt hát egy fagyással mit tudsz csinálni? Semmit. Elfagyott, kész.
3: Megelőző védekezés ugye van valameddig ellene.
2: Persze.
3: Itt már van valamikor annyira erős a fagy. Az a baj, hogy annyira, tehát egy mínusz egy-két fokig még talán lehet védekezni, sőt, biztos, hogy lehet védekezni. Utána aztán azok 3-4 fok, tehát amik azért beszoktak következni, sajnos mindig van egy ilyen erősebb hullám, ott már a technika se tudja kivédeni a fagynak a hatását, csökkenteni talán tud valamit, illetve hát azért elég borsos ára van egy ilyen berendezés beszerzésének, vagy ennek a védekezésnek. Hát ugye régen is tudjuk, hogy próbáltak, füstöltek, védekeztek ellene.
2: Persze.
3: Tehát ez azért ilyen erős fagyba kevés.
2: Igen,
3: most talán most megvédőnyége nem volt akkora, de lehet, hogy valaki csinált ilyet, az megértenek. Meg hát most egy több hektáros ültetvénynél ugye nem tudunk annyit ültetni.
2: Igen, igen. Hát figyelj, ha elmúlnak majd ezek a májusi fagyos szentek is, és utána már azért tényleg kisebb az esély arra, hogy 0 fok alá csökkenjen a hőmérséklet, akkor visszatérünk majd erre a témára, hogy mit sikerült megmenteni itt a környékbeli gazdáknak, mert azért csak reméljük, hogy valamennyi csak teremni fog, akár a búzából, akár a barackból, teljesen mindegy. Most, de az a lényeg, hogy azért ne maradjanak teljesen hoppon szegény gazdák.
3: Persze, valószínűleg nem fognak, az reméljük, hogy mondom, tehát itt talán nem volt az, hogy akkora a baj, mint ott a homokhátságon. Kár van, termés csökkent, de azért lesz termés. Például a barackból egész év termésnek néztünk elébe.
2: Na, hál' Istennek.
3: Úgy nézett, hogy lesz. Most nem tudom, tehát tudom, nem virágban volt, hogy most a fán levő barackot mennyire károsított, most én nem néztem utána.
2: Hát, igen.
3: Ugye szántóföldeken jobban tudom a dolgokat, ugye azt a szerencse, hogy a növények azért tolerálták, tehát nem volt még akkor a kukorica, napokon gújítottában nem szereti a fagyot, de biztos, hogy sok volt, tehát ez a hideg azért megérezték ezt a hideget, de kát nem csinált a kabonánál se jó, egy hideg hajnalt azért még kibírnak.
2: Jaj, de jó. Hát mi is kibírunk még egy-két hideg hajnalt, remélem itt a rádióban.
3: Ja, de és csapadék is kéne hozzá, és akkor nem lenne gond a hideggel se.
2: Nagyon kéne. Hát nem tudom, itt az elmúlt időszakban azért volt egy kis csapadék, aztán megint nem volt, aztán most majd a következő napokra úgy jósolnak ilyen 14-15% esély a csapadékra. Hát ez még nem túl megnyugtató a gazdák számára sem gondolom, de remélem, hogy azért kap annyit majd a természettől a föld, hogy azért ezt meg tudja hálálni majd nekünk a termési időszakban.
3: Így van, azért ilyenkor 3-4 napont is tud változni az időjárás.
2: Hogyne, persze.
3: Kép annyira, hogy mondjuk egy 10%-ból már 80% legyen, aztán bízom benne, hogy így lesz.
2: Legyen úgy.
3: A valószínűségből, meg nagyobb mennyiségek is, mint amit most előre jósolnak. Hát ilyen záporos zivatarokat mondanak, abból pedig azért, hogyha pont szerencséje van valakinek, akár egy 20-30 mm is leesett a területére.
2: Igen. Hát legyen úgy.
3: Sokkal több, mint a semmi. Nyilván egy országos átható eső kéne, vagy nem is egy, hanem legalább 3 egymás után heti rendszerességgel.
2: Igen.
3: Akkor júniusig meglennénk, de hát most erre egyelőre nincs kilátás. Örüljünk az áporoknak, ha megjönnének.
2: Nagyon fogunk neki örülni. Isten bizony, inkább kinyitom az esernyőmet, de városi ember nem szereti annyira az esőt, persze, sétálás közben, de azért nyilvánvaló, hogy nagyon-nagyon kell a természetnek, és kell a földeknek is, és a különféle kultúráknak, ott a növényi kultúráknak. Kedves Gyuri, köszönöm szépen a tájékoztatást, és akkor majd, amikor megint lesz miről beszélnünk, akkor természetesen ismét keresni foglak, vagy így telefonon, vagy ha szerencsénk van, akkor itt a stúdióban is tudunk találkozni. Nagyon szépen
3: köszönöm. Nagyon szívesen örülök, hogy beszélgettünk.
2: Kedves hallgatóink, Bíró György falugazdász volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
0: A hétvégi válogatásunk folytatódik, az utolsó beszélgetés majd a következő 60 percben szól, addig is pörögnek a dalok, tartsanak velünk!

0: mert talán még meg is...
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Több zöld, kevesebb gond. A Diego áprilisi ajánlata. Sevilla műfű, most csak 2999 forint per négyzetméter áron. Készülj a tavaszra, válogass kültéri termékeink közül, és frissítsd fel kertedet, teraszodat vagy erkélyedet. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77.
7: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
2: Reklámot hallottak.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Folytatódik a Hableányok és Habúrfik Sellők vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár. Ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig, helyszín Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-5989-es számon, vagy a 30-as 406-2681-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e, előzmények és következő címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd Rádió.

0: kedves hallgatók, azonnal megmutatom, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Mindjárt érkezik hozzánk a One Republic és egy 2022-es közös ismerős. Önök pedig továbbra is tartsanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés, táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki, és mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Ne görnyedjen a papírok felett, ne fáraszt a szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon. Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjés táp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 59.
6: Gyereknap a Hobbi áruházban. Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a Ceglédi Hobbi áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc bohóc és a Rölövé tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákbamacska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 000 forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a külső Jászberényi út 1 szám alatt. Gyerek nap a Hobbi áruházban. Várunk az egész családdal!
5: Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620-233-4170.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Megalakult az új parlament. Ezen a nyáron is indulnak éjjeli express vonatok az Adriára. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A képviselők eskütételével megalakult az új országgyűlés. Ezzel egyidejűleg megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak pedig 6 képviselője van. Magyar Péter délután teszi le miniszterelnöki esküjét. A Tisza párt gyors kormányalakítást tervez. A miniszterjelöltek meghallgatása a tervek szerint holnap és hétfőn lesz, így az új kormány akár már kedden megkezdheti működését. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet. Kármán András lesz a pénzügyi, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. A korrupció megállítása és az uniós pénzek hazahozatala lesz a legfontosabb feladat, mondta újságíróknak a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István úgy fogalmazott, sok területen nem volt igazi a verseny, a kivételezettek kaptak óriási szerződéseket, ezért nem fejlődött a magyar gazdaság. Hozzátette, a beruházási stratégia összeszerelő üzemeket támogatott, és ez vezetett oda, hogy a magyar vállalatok jelenleg az export 5%-át teszik ki. Baktalú Rendházi droghálózatot számolt fel a rendőrség. Elfogták a bűnszervezet egymással rokonságban álló tagjait és a drogterjesztésben közreműködő futárokat is, közölte a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei rendőrfőkapitányság. A nyomozók az M3-as autópálya Kármánházi pihenőhelyén ütöttek rajta a szervezett droghálózat két tagján, autójukból 1 kiló kábítószert foglaltak le. A rajtaütéseken elfogták a drog beszerzését és a szervezet tevékenységét irányító férfit és a család körébe tartozó további 9 terjesztőt is. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A Vasúti Társaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Kóperbe, Abbáziába és Fiumébe, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető.
2: Az időjárásról.
7: Holnap mindenütt szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, de csak elvétve lehet egy-egy zápor. Éjszaka 6-14, napközben 22-28 fok várható.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő kecskeméti észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A kecskeméti észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-os és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáverhúzása két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton a Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest elé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es úton Vecsésbel területén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. Az 5-ös úton Davoson a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfalt burkolatot, félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak a 74-es kilométernél, útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
5: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Én Süveges András vagyok, de ebben az órában még nem az enyém lesz a főszerep, hanem igen, a zenéké, valamint Szatmári Gábor és vendégei. Hogy mi a téma, ez hamarosan kiderül, mármint a beszélgetésnek mi a témája. Maradjanak velünk, hiszen a dalok is szólnak. Például most McLemore előadásában a Can't Hold Us.

0: figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
1: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél, a finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kis állateledelbe, Cegléd Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
0: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
2: Május 12-én jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor élő nagy zenekaros koncertje a ceglédi Kossuth Művelődési Központban. Slágerek, amiket mindannyian ismerünk és szeretünk. Jegyek online gog.jegy.hu.
3: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: kedves hallgatók! A Ceglédi Református Iskola tornaköre már hosszú évek óta szállítja a szépen csillogó érmeket a különféle versenyekről. Így volt ez most is, amikor egy az országos bajnokságra kvalifikációs eseményen vettek részt fiataljaink. Mai záróbeszélgetésünkben ezt a versenyt eleveníti fel Szatmári Gábor mikrofonja előtt a két edző, Halmi Kata és Váradi László, akik két sikeres versenyzővel érkeztek stúdiónkba.
1: Ceglédi Rádió FM 92.5.
2: Kedves hallgatók, egy remek és ceglédi szempontból igen sikeres sportversenyről fogunk most tehát beszélgetni a következő percekben. Itt van velem a Ceglédi Református Általános Iskola torna körének több képviselője is, a vezetőedzők Váradi László és Halmi Kata. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket.
3: Nagy szeretettel köszöntünk téged is, Gábor, és a kedves hallgatókat is.
4: Köszöntjük a kedves hallgatókat is, és Gábor, téged is köszöntünk, és köszönjük a meghívást.
2: És azt is ígértem a hallgatóknak, hogy valószínűleg nem ketten érkeztek, hanem itt lesz velünk még néhány versenyző, ketten érkeztek meg. Először is itt van Nagy Zoé velem szemben. Nagy szeretettel köszöntelek, szia Zoé!
5: Szia!
2: És itt van velünk Horváth Luca is.
6: Szia!
2: És mind a kettőjük nyakában kettő darab érem csüng, egy arany és egy ezüst érem mind a kettőtök nyakában. Hogy került az oda? Hát nem csak úgy, hogy oda akasztottátok, hanem bizony ezt ki kellett érdemelni. No, hát Félegyházán, tehát május 2-án rendezték meg ezt a versenyt, és hát ennek komoly tétje volt, hiszen ez egy selejtező vagy kvalifikációs verseny, ha úgy tetszik. Ugyebár, és ez az országos bajnokságon való részvételre jogosít. Hát nem is tudom, kivel kezdjünk, Katával akkor, aki elmondja, hogy hát mióta készültök erre a versenyre, és mi ennek az igazi tétje azért?
4: Hát az igazi tétje az az országos bajnokságra bejutás volt.
2: Ez a legfontosabb.
4: A legfontosabb, mert onnan megyünk tovább majd az Európa kupára, mert most már Európa kupa lesz a hivatalos neve. Szerencsére olyan jó eredményekkel jöttünk haza, hogy az összes egységünk tovább jutott az országos bajnokságra, úgyhogy ezúton gratulálunk a gyerekeknek. Természetesen, ahogy megszoktuk már, hogy nem úgy voltak az edzések, hol betegség, hol ez, hol anyák napja,
2: most ugye
4: minden,
2: ez az, igen,
4: minden is volt, de az utolsó hétre legyűrtük a komolyabb problémákat, és nagyon jól, önmagukhoz képest jól teljesítettek a gyerekek. Tehát ebbe az évben kezdtük komolyabban a felkészülést, tehát volt rá azért bő 4 hónapunk, nem egész, mert kijöttek a szünetek belőle, de már a tavalyi őszi kupa az, ami kimaradt nekünk, most azt kihagytuk, viszont a szeretett kupán ott voltunk, ott is jó eredményekkel jöttünk, tehát ott láttuk azt, hogy mi az, ami még kell javítani.
2: Igen, igen. Na, Laci, mind kellett javítani még, vagy hogyan kell ezt átgondolni, mikor kezdődik ez a dolog, hogy akkor átgondoljuk, hogy miféle gyakorlatokkal mehetnek majd a versenyzők.
3: A szeretett kupa az decemberben van általában, tudod, Karácsony, Mikulás, és akkor igen. Mikulás bácsi ott szórja az ajándékot.
2: Úgy.
3: Erről nem beszéltünk a tavalyi versenyről. Probléma, amit már Kati elmondta, hogy sajnos voltak betegségek.
2: Ez hát és sajnos ez benne van a pakliban,
3: a csapatokat, csak nálunk annyival rosszabb, hogy egy négyesből egy ember egyik héten kiesik, a másik héten a másik, akkor ugye 4 emberből 3 nem olyan. De annyira profik már a lányok, így idézőjelbe téve, hogy besegítenek egymásnak. Ha nincs ott a 3-asból, csak 2, a 4-esből átáll egy lány, és fordítva, úgyhogy itt gratulálok a lányoknak, megköszönve a segítségüket, hogy kisegítették egymást. Ez nagyon nagy jó teljesítmény igen, volt igen. Nekik.
2: Ez a sportág mennyiben változik, mennyire gyorsan változik, mennyire kell új gyakorlatokon, új trükkökön, új flikkeken, flakkokon gondolkodni?
3: Régebben 1 év volt a határidő, most 2 évig lehet ugyanazzal a gyakorlattal fellépni, de a tavalyi gyakorlatokban egy jó párat a Kati átalakított, tehát új koreográfiával készültek a lányok, meg cserélődtek az egységek is.
2: Ez is fontos.
3: Igen.
2: Bizony.
3: Itt a kicsi, a Lilla és a Zoe első versenyük volt a miniknek.
2: Igen. Itt a gyermek kategóriában
3: indultatok. Nem, ők a minikben, a kicsikben.
2: Ja, még van mini.
3: 7-8 évesek között, tehát ők nagyon picik voltak még.
2: Igen. Ottul melletted Zoé, Nagy Zoé. Hogyan csöppentél bele ebbe a gyakorlatba, és azt hányan végeztétek tulajdonképpen ott a versenyen?
6: Hát 4-en, meg 2-esbe.
2: Meg 2-esben is.
6: Párosban.
2: Volt páros is. Melyik a nehezebb egyébként? Hát, gondolhatná az ember, hogy a 4-es nehezebb, de nem biztos.
6: A 4-es. mert ott több ember van, és hogyha nem egyszerre csináljuk, akkor az nem néz ki olyan jól.
2: Az bizony nem lesz olyan jó, igen. És ehhez össze is kell szokni egy kicsit, igaz, Luca? Tehát azért nem úgy megy, hogy hopp, tessék, ezt a mozdulatot kell, meg azt a mozdulatot, és kész a gyakorlat, hanem együtt kell az egészet, ugye?
6: Igen.
2: Nagyon, nagyon fontos. Mennyi idő az, amíg úgy összeszoktatok egymással?
6: Hát...
2: Több hét?
6: Pár edzés.
2: Néhány edzés, és akkor már úgy éreztétek egymást. De hát ti nyilván korábban is ismertétek egymást, ugye?
6: Igen.
2: Tehát nem akkor kellett megismerkedni. Mik a legnehezebb részei ezeknek a koreográfiáknak, ezeknek a gyakorlatoknak? Az ugrálós, dobálós, melyik rész a legnehezebb szerinted?
6: Hát... Szerintem az elemek a nehézek.
2: Mindegyik, akkor?
6: Igen.
2: Mindegyik. És a lényeg az, hogy ugye hogy folyamatosan pörögjön, és a közönség is, meg hát nyilván a bírók is azt lássák, hogy nektek mi sem természetesebb, mint röpködni a levegőben, meg mindenféle hip-hopokat csinálni ott, és meg se kottyan nektek. Ugye?
6: Igen.
2: Igen, igen, igen. Zoli, te hogy látod, neked mi volt, amit legnehezebben tanultál meg mondjuk ebből?
6: Hát, nekem is az elemek. Mert ott össze kell dolgozni, és hogyha az egyik elrontja, akkor ott az egész elcsúszik, és akkor így elrontjuk az egészet.
2: Bizony, igen, elég, hogyha az egyik elrontja, igen, hát nem mind a négy, csak az egyik, és akkor is már borul az egész dolog, húha. De ezek szerint ment minden, hogy éreztétek magatokat ott?
6: Én nagyon jól éreztem magam.
2: Jó volt, Luca, te ahogy a színpadon, hogy érezted magad?
6: Hát egy kicsit izgultam, de szerintem nagyon jó volt.
2: Mennyire kell izgulni ilyenkor?
6: Hát nem nagyon, mert ha nagyon, akkor elrontjuk, annyira izgulunk, elfelejtjük, és akkor így elrontjuk az egészet.
2: Igen, én dolgoztam színházban annak idején, és ott azt mondták az öreg színészek, hogy egy kicsit mindig izgulni kell, mert akkor lesz a legjobb az előadás. Gondolom, hogy ez nálatok is így van,
6: igen,
2: ugye? Azért kell egy kicsi kis izgalom, és akkor fú, és akkor kimész, ott van a nagy tömeg, és akkor előttük mindezt be kell mutatni. Ilyenkor már igazából edzők tudnak segíteni? Laci, Kata?
3: Ott már mi nem tudunk segíteni, nem a szőnyegen, viszont igen, ugye, mivel testnevelő vagyok, volt, hát már nyugdíjas, a rajtláz, az kell.
2: Ugye, megedző, az is kell.
3: Rajtláz, pozitív, nincsen. Ha úgy megy ki, kicsit pökhendim, biztos elrontja. Voltak ilyen ismerőseim.
2: Hogyne, persze.
3: Az én mindig arra próbáltam a tanítványaimat nevelni, hogy alázattal a sportág iránt, társak iránt is, a bírók iránt is, és pozitív rajtláz legyen.
2: Igen.
3: Mert rajtlázni, rajtapátia, megint mondjak egy csúnya szót, kérlek szépen úgy kimenni, az nem.
2: Az nem.
3: Nem.
2: Aha, jogos. Jogos, jogos. Kata, hogy látod ezt a problémakört?
4: Most azért annyival felnőttebbek, úgy mondom felnőttebbek a lányok, vagy hozzászoktak, már nem is tudom, hogy a helyes kifejezés, hogy tehát régebben voltak olyan kezdő versenyzők, pedig most is volt két kezdőnk, aki első versenyén volt, hogy hát sírás, és minden, és ja, már Isten, mindent ígértünk, hogy csak bemenjen, mert hát ők jönnek, és muszáj lenne, hogy fellépjenek, de na, tehát igen, megoldjuk, aranyosak, az utolsó instrukciók azok, hogy mosolyogjál, nyújtsd a lábad, spicceljél, és ennyi, és nem tudsz
2: és
4: többet
2: tenni. És amikor megy
4: tenni
2: a gyakorlat, a versenygyakorlat, akkor
4: látnak.
2: Ti ott vagytok a közelben?
4: Nem? Szembe vagyunk velük, tehát egyikünk, attól függ, hogy ki merről áll, vagy ott állunk oldalt a színpadon, és a bevonulásnál még ott vagyunk velük, hogy ugye tehát érezzék azt, hogy nincsenek magukra hagyva. A másikunk pedig szembeáll, fényképez, videóz, mutogatni már nem mutogatunk,
2: akkor
4: mert nem is látnak. Tehát olyan fényáradat van, hogy maximum szerintem csak a bírókat látjátok. Tehát kintem már nem.
3: Megidegesek egy kicsit, tehát
4: hát az
3: nem a szülőt nézi.
2: Na, persze.
3: Meg azt mondjuk is, hogy nem minket nézzenek, csak a bírókra szabad mosolyogni.
2: Igen.
3: Én megtalálom a fényképezőgéppel a lányokat.
2: Természetes.
3: Igaz, most az egyik egység elferdült, mert meglöktek. Mondják, hogy szeretne a mama nézni. Mondom, saját versenyzőmet én lefényképezem, utána megyek innen. Jó. Úgyhogy egy pár kép az olyan lett, hogy a ferdés, mert
2: ne baj, de legalább életszerű volt, igen, az egész. Mint igen, hogy életszerű igen lesz az országos bajnokság is, azt hol rendezik egyébként és mikor?
3: Veszent Imrén lesz, szokásos podcastjében.
2: Veszent Imrén, igen.
3: Három hét múlva. Május 22-25 között, vagy 24 között, nem tudjuk, hogy még a három nap között. Meddig majd beszokták akkor osztani a nevezések függvényébe, de azt mondták, hogy 2000 egység nevezett a kvalifikáción. Ha ez mindenki elmegy, akkor az szépen nehéz lesz beosztani. Jó, ebben van A kategória is, B is, tehát
2: jó,
3: majd
2: jó,
3: a szétosztják,
2: akkor is, akkor
3: az
2: is.
3: Másik nap lesz. De három napra, ha 1000, az elég sok.
2: Hát, az nem kevés, az egész biztos. Fú, hát nagyon szívből gratulálok ehhez a szép eredményhez, és akkor majd erről a bizonyos országos bajnokságról is szeretnék egy beszámolót majd, és reméljük, hogy hasonló szép dolgokról tudunk beszélgetni. Hát túl sokra már nincsen időnk itt a műsorban, de arra még megkérem a lányokat, hogy kicsit zörgessék meg az érmeiket oda bele a mikrofonba. Bátrabban! Úgy van. Nagy Zóénál és Horváth Lucánál is egy-egy arany és egy-egy ezüstérem, amihez még egyszer szívből gratulálok, és természetesen az edzőknek is, Halmi Katának és Váradi Lászlónak is, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és hát akkor nagyon szurkolunk, és várjuk a jó eredményeket. Jó?
3: Köszönjük szépen!
6: Köszönjük!
5: Köszönjük szépen!
2: Én köszönöm szépen. Úgyhogy akkor innen folytatjuk jó három hét múlva. Legyen úgy. Még egyszer gratula!
0: Ez volt tehát mai hétvégi válogatásunk utolsó beszélgetése. Holnap folytatjuk most meg a dalokkal, a mikrofonnál pedig újra Süveges András. Este 6-ig hallgathatnak rám.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy friss dal.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Folytatódik a Hableányok és Habúrfik Sellők vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár. Ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtó széli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-5989-es számon, vagy a 30-as 406-2681-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e, előzmények és következő címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom azonnal, mivel indul a következő 60 perc. A hírek után azonnal Taylor Swift énekel nekünk, önök pedig továbbra is tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Prémium üzemanyag alapáron. Europetrol. Cegléd, külső Kátai út, ipari park.
6: Minden otthon egyedi. Nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
3: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
7: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Megalakult az új parlament. Ezen a nyáron is indulnak éjjeli express vonatok az Adriára. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, köszöntöm önöket, Vörös Domonkos vagyok. A képviselők eskütételével megalakult az új országgyűlés. Ezzel egyidejűleg megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak pedig 6 képviselője van. Magyar Péter délután teszi le miniszterelnöki esküjét. A Tisza párt gyors kormányalakítást tervez. A miniszterjelöltek meghallgatása a tervek szerint holnap és hétfőn lesz, így az új kormány akár már kedden megkezdheti működését. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügyi, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. A korrupció megállítása és az uniós pénzek hazahozatala lesz a legfontosabb feladat, mondta újságíróknak a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István úgy fogalmazott, sok területen nem volt igazi a verseny, a kivételezettek kaptak óriási szerződéseket, ezért nem fejlődött a magyar gazdaság. Hozzátette, a beruházási stratégia összeszerelő üzemeket támogatott, és ez vezetett oda, hogy a magyar vállalatok jelenleg az export 5%-át teszik ki. Baktalóránd házi droghálózatot számolt fel a rendőrség. Elfogták a bűnszervezet egymással rokonságban álló tagjait és a drogterjesztésben közreműködő futárokat is, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság. A nyomozók az M3-as autópálya Kármánházi pihenőhelyén ütöttek rajta a szervezett droghálózat két tagján, autójukból 1 kiló kábítószert foglaltak le. A rajtaütéseken elfogták a drog beszerzését és a szervezet tevékenységét irányító férfit, és a család körébe tartozó további 9 terjesztőt is. Június végétől ismét indulnak Retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A vasúti társaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Kóperbe, Abbáziába és Fiumébe, míg egyszeri átszállással Pula és Trieste is elérhető.
7: Az időjárásról.
8: Holnap mindenütt szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, de csak elvétve lehet egy-egy zápor. Éjszaka 6-14, napközben 22-28 fok várható.
7: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáverhúzása két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es főúton Vecsésbel területén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. Az 5-ös főúton Dabason a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfalt burkolatot, félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autócsomópontjánál útépítők dolgoznak a 74-es kilométernél, útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
7: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Folytatjuk slágerekkel itt a 92-től, igen, a fontos hasznos infokkal, a programajánlóval és a lapszemlével, úgyhogy ezért is füleljenek rá most meg. Azonnal zenélünk, Tyla énekel lesz itt a Water című közös ismerős. Hallgassanak rám!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Folytatódik a Hableányok és Habúrfik Sellők vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár. Ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtó széli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon, vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem Zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, Zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e, előzmények és következő címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, mely kép és hangfelvétel készül.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A lapszemlével folytatjuk azonnal, kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a borosonline.hu felülettel. Mészáros Bende sokkoló vallomást tett édesapjáról. Mészáros Árpád Zsolt fia, azaz más fia, reagált édesapja szavaira, miszerint kettejük kapcsolata vészes romlásnak indult az elmúlt időszakban. Bende elmondása szerint édesapja hónapok óta fenyegeti őt és édesanyját, valamint korábbi párját, Zsigmond Angit. Mi a jó fej a papa? Persze, ha igaz a sztori. Mészáros Bende kitálalta át szűrös családi életéről. A fiatal sztár kemény gyermekkor tudhat maga mögött. Elmondása szerint édesapja, Mészáros Árpád Zsolt színész, sosem volt mellette, valamint hónapok óta fenyegeti őt és szeretteit. Ahogy arról beszámoltunk, írja a portál, Mészáros Árpád Zsolt és fia jó ideje nem tartja egymással a kapcsolatot. A színész elmondása szerint fia felelős a megromlott apa-fia kapcsolatukért. Fia, Mészáros Bende azonban most megdöbbentő vallomást tett tehát a Borsnak. Fél éves koromban apa elhagyott minket, arra hivatkozva, hogy ő rákos és élnie kell. Én úgy gondolom, hogy ha az ember beteg is, van egy fél éves gyermeke és egy családja, akkor velük akarja tölteni a hátralévő idejét. Nem mindenféle táncos lányra megy rá, és csavarja el a fejét a színházban lévő kollégáknak, miközben a párja egyedül neveli a gyermeküket, kezdte Bende. Zsigmond Angi volt párja úgy érzi, édesapja sosem foglalkozott vele igazán, a szülői támogatást pedig minden tekintetben megvonta tőle. Sosem törődött vele, mindig is azt gondoltam, hogy ő egy felelőtlen apa. 16 évesen felköltöztem Budapestre azzal a reménnyel, hogy majd vele lehetek apukámmal, de nem tudtam nála élni, mindig másnál laktam, árult el a lapnak. A korábbi Ázsia Express versenyző évek óta kap fenyegető üzeneteket édesapjától, melyek nem csak őt, hanem édesanyját és korábbi párját is érintik. Mai napig megfenyegette az ex-barátnőmet, Angit és az édesanyját is. Angiról azt állította, hogy kompromittáló felvételei vannak róla, és ezeket ki fogja rakni. Megfenyegette az édesanyámat is. Nekem pár évvel ezelőtt meghalt a nagymamám, ami nagyon megrázta a családot. Anyukám azóta sem dolgozta fel ezt. Apa egy telefonhívás alkalmával azt mondta édesanyámnak, hogy neki kellett volna meghalnia a mama helyett, és ő a felelős a haláláért. Miközben a nyilvánosság előtt többször is arról beszélt, hogy milyen nagy szeretetben él a családunk, és mindenki milyen jó kapcsolatban van egymással. Ez akkorra már egyáltalán nem volt igaz. Megfenyegetett minket, hogy minden erejével azon lesz, hogy tönkretegye a családot, hogy anya és én visszamenjünk Nyíregyházára. Ezek olyan üzenetek, amik meg vannak kifotózva. Ez a történet még folytatódik, ha kíváncsi valaki erre a viszályra, kattanjon a borsonline.hu felületre.
0: Zeglid Rádió, friss zenék és egykori kedvenc.

0: Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét, mégpedig a Nemzeti Sport.hu oldalal. Az utolsó pillanatban egyenlítve mentette hosszabbításra a Budapest Honvéd elleni labdarúgó magyar kupa elődöntőt, majd gólpasszt adott a ráadásban Lucas Alfonsónak mondhatni, João Victor a ZTFC brazil támadója volt a meccs hőse. A 22 esztendős brazil légiós a Ferencváros elleni mai kupa fináléről azt mondta, valószínűleg eddigi pályafutásom legnagyobb mérkőzése lesz, már napok óta sokat gondolok rá, ugyanakkor igyekszem nem változtatni a felkészülésemen. Zenét hallgatva és a feladatomra tökéletesen összpontosítva érkezem a stadionba. Nem vagyok különösebben babonás, de a meccsek előtt mindig imádkozom, most is így lesz. Remakersnek, a Ferencváros belga védőjének ez lesz karrierje első kupa döntője. A mérkőzés előtti napon pesztós tésztát készítek magamnak, másnap reggel pedig a nyújtó gyakorlataim után palacsintát sütök, ezen kívül nincs babonám, nyilatkozta ő. Ma lesz tehát ez az összecsapás, izgatottan várjuk. Bárány Donát, a debreceniek 25 éves csatára, a március 31-ei Görögország elleni felkészülési mérkőzésen sérült meg az első félidőben, egy belépő után elszakadt a külső és belső bokaszalagja a bal lábán. Az orvosi vélemények szerint elkerülhetetlenné vált a műtéti beavatkozás, melyre április 15-én került sor. Jelenleg csizmában kell lennem, ez csak bizonyos százalékban engedi behajtani a térdemet és védi a bokán, mondta a lapnak DVSC támadója. A terv szerint a héten elhagyom a bankót is, vagyis szép lassan haladunk előre, nem csak az állapotom, hanem a hangulatom is javul. Azon vagyunk a rehabilitáció során, hogy minél hamarabb visszaépítsük az izmokat, ami pedig megmaradt, azt tartsuk megfelelő állapotban. Remélem, 3-4 hónap után már pályára léphetek. Bárány Donáttal is foglalkozik a Nemzeti Sport.hu oldal. Teljesen más ligában játszott a címvédő német Magdeburg, mint a Szeged a két csapat negyeddöntős párharcában. A férfi kézilabda BL-ben a kölni 4-es döntőbe jutásért vívott 120 percnek legfeljebb az első negyedével lehet elégedett a vezetőedző, amikor a hazai találkozón 5 gólos hátrányból még visszatért a pik. Aztán már kijött a tudásbeli különbség, ami a visszavágon még aggasztóbban nézett ki a tiszapartiak jövője szempontjából, és hogy a két magyar csapat mennyire van messze a 4-es döntő szintjétől. A Szeged nagyon, a Veszprém kevésbé. Igaz, a veszprémiek a tudásuk legjobbát kitették a pályára a Füksszével szemben, ami mindenképpen erény, főként történetük leggyengébb csoportkörös szereplése után. Az viszont aggasztó, hogy az építők már nem tudott volna ennél jobban játszani, a berliniekben viszont még mindig volt tartalék. Ezzel a találkozóval, illetve a magyar kézilabda BL csapatokkal is foglalkozik a Nemzeti Sport.hu oldal, és persze az újságformátum is. Létrádió. Létrádió. FM 92.6.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gyereknap a Hobby áruházban. Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a Ceglédi Hobby áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc bohóc és a Rölövé tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákbamacska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 000 forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a külső Jászberényi út 1 szám alatt. Gyereknap a Hobby áruházban. Várunk az egész családdal!

0: 92-től a Ceglid Rádióban. Hamarosan folytatjuk dalokkal. Előtt azonban mondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől a Dunántúl és az Alföld déli tájai fölé több felhő érkezik. Ezen a napon számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki átmeneti jelleggel egy-egy gyenge zápor. A Dunántúlon több felé megélénkül a délire, délkeletire forduló szél, északnyugaton egy-egy erős szélökés is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul. Napközben kellemes májusi időben lesz részünk, 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn a napsütés gyakran zavarják majd gomoly felhők, és országszerte számítani kell záporok, zivatarok kialakulására, helyenként felhőszakadásra is, illetve apróbb szemű jég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos szélökések is előfordulhatnak. Hajnalra 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 19-26 fokot mérhetünk, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet. Kedden kezdetben sokfelé számíthatunk esőre, záporra, néhol zivatarra, délután elsősorban még északon, északkeleten és keleten várható további csapadék, máshol viszont felszakadozik a felhőzet. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős viharos szélökések kísérnek majd. Délután csak 13 és 20 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő felvonás. Ez a Sláger szól azonnal a hírek után, itt Feel So Good címmel, itt a 92-től, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Több zöld, kevesebb gond. A Diego áprilisi ajánlata. Sevilla műfű, most csak 2999 forint per négyzetméter áron. Készülj a tavaszra, válogass kültéri termékeink közül, és frissítsd fel kertedet, teraszodat vagy erkélyedet. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
4: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
8: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
8: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
8: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
6: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
9: KGM. Made in Korea.
10: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
11: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Színes lovas programok vannak a Kincsen Parkban. Napos, koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Magyarország miniszterelnökének lenni hatalmas politikai és emberi felelősséggel jár, de annak történelmi terhével is, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Hangsúlyozta, a magyarok arra adtak fel hatalmazást, hogy új fejezetet nyissunk Magyarország történetében, hogy ne csak kormányt, hanem rendszert is váltsunk. Az első között a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt nyújtották be. Mint fogalmazott, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Magyar Péter ismét lemondásra szólította fel Sulyog Tamás köztársasági elnököt. Az új kormány megvizsgálja az ország pénzügyi helyzetét és új pótköltségvetést terjeszt be az idei évre, mondta újságíróknak a leendő pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, a Fidesz kabinet felelőtlen módon gazdálkodott a közpénzekkel, a jövő évi büdzsét már egészen más alapokon fogják megtervezni. Kora délutánra szinte megtelt a Kossuth tér, a parlamentben zajló eseményeket kivetítőn lehet követni. Az országgyűlés alakuló ülése után délután 4 óra körül lesz zászló felvonás, honvédségi díszszemle, majd a téren is mond egy beszédet Magyar Péter. Ezt követően az éjszakában nyúlóan tartanak a programok, meglepetés vendégekkel és kulturális produkciókkal. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A Vasúti Társaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Kóperbe, Abbáziába és Fiumébe, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a fővárosi Kincsem Parkban. Vasárnapig ügető és agárversenyek, női amatőr Európa-bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket.
10: Az időjárásról.
11: Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A szél időnként megélénkül. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint Nyársapát településen a nyársapáti futóverseny miatt a nap folyamán több helyen lezárások követelnek figyelmet, amíg a futók áthaladnak az adott szakaszon. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jóan tudják, a kamion stop ma 22 órától, május 10-én, vasárnap holnap 22 óráig lesz újra érvényben.
10: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben és a következő egy óra hosszában Süveges András. Nagyon remélem, hogy velem tartanak. Folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig a mai nappal, május 9-ével szombattal foglalkozok. Hallgassanak rám!
1: Szeged Rádió! Szeged Rádió! 92.5

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
5: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553. www.feringatlan.hu.
6: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
0: Reklámot hallottak. Következzen egy friss dal.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Folytatódik a Hableányok és Habúrfik Sellők vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár. Ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon, vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e, előzmények és következő címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és

0: kedves hallgatók, május 9-e van, ma a Gergelyek ünnepelhetnek. Te, hallgatóink, köszönhetik Karola, Karolina, Kristóf, György, Katalin és Sarolta nevű ismerőseiket is. A Gergely a görög eredetű Gregorios név latin Gregorius formájának a Gregor rövidüléséből származik, jelentése éberen őrködő. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Itt a 92-től egy zene után folytatjuk a születésnaphoz zenészekkel, zenei évfordulókkal. Tartsanak velem!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

Ahogy ígértem, kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 6 évvel ezelőtt hunyt el Little Richard, amerikai zenész. 32 éves ma Csobot Adél énekesnő. 62 éves a mai napon Geszti Péter, Artisius és Emerton díjas rapper, dalszövegíró, reklámszakember, producer, szinkronszínész, műsorvezető és motivációs előadó. Ugye mindenki tudja, vagy aki esetleg nem, annak mondom el, pályafutását gyermekszínészként kezdte. Különböző filmekben szerepelt, így kérem szépen a Mézga család rajzfilm sorozat harmadik Vakáción a Mézga család című folyamában, Aladárnak a Ludas Matyi című rajzfilmben, a kis Ludas Matyinak is ő volt a hangja, vagy ő adta a hangját. A rádiónál és a televíziónál szerkesztőként dolgozó apja Geszti Péter révén került szerep közelben. Állítása szerint az első ilyen egy beugró szerep volt egy hiányzó gyerekszínész helyett. 2 éven át játszott a Pesti Színházban bemutatott, ami a legszentebb című darabban, melyet Horvai István rendezett. Emellett folyamatosan szinkronizált és kisebb-nagyobb szerepeket játszott tévés mozifilmekben. Csak egy párat felsorolnék: Ebéd, Az okogó majom, Két pont között, A legrövidebb görbe, Kisfiúk és nagyfiúk. Az Arany János gimnázium elvégzése után felsőfokú tanulmányait az ELTE tanárképző főiskolai karának magyar történelem szakán végezte, ahol 1989-ben szerzett diplomát. Már főiskolásként dalszövegeket írt a népszerű Első Emelet zenekar számára. Lényegében a zenei karrierje az innen indult. Na hát kérem szépen, ha már Geszti Péter szóba került, akkor ő következik, ráadásul egy szóló dalával itt a Cegléd Rádióban.

Kedves hallgatók, újabb születésnaposan folytatjuk itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. A mai napon született 77 évvel ezelőtt Billy Joel, ötszörös Grammy-díjas amerikai rockzenész, énekes, dalszerző és klasszikus zeneszerző. Már tinédzser korában is rendszeresen bárokban lépett fel, gondolom az anyjai körültek neki. Egyik késesti felépése miatt lemaradt egy fontos angol vizsgájáról, ennek meg aztán pláne, így leérettségizni sem tudott. Eredetileg a The Echoes nevű zenekarban kezdett el játszani. Az első szóló nagylemeze 1971-ben jelent meg az Amerikai Egyesült Államokban Cold Spring Harbor néven. Az első sláger, amivel berobbant a köztudatba, 1973-ban jelent meg Piano Man címmel. Az Amerikai Lemezkiadók Szövetsége adatai alapján Billy Joel a hatodik legtöbb példányszámon elkelt lemez készítője az Amerikai Egyesült Államokban. Billy Joel többször is bekerült a Billboard listájának top 10-esei közé. 1970-ben, 80-ban, 90-ben egyaránt. Ötszörös Grammy-díj nyertes, ahogy mondtam, és 23-szoros Grammy jelölt, és közel 150 millió lemezt adott el világszerte. Bekerült a Songwriters Hall of Fame, a Rock and Roll Hall of Fame és a Long Island Music Hall of Fame dicsőség csarnokaiba. A We Didn't Start the Fire című dala különösen ismert, benne említi Budapestet. Mindjárt meg is hallgatjuk, hogy milyen környezetben. Billy Joel tehát ma született 77 évvel ezelőtt, ő következik persze.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
1: Reklámot hallottak.
4: Kedves hallgatók, egy nevet még meg kell említenünk itt ezen a naptár rovatunk végén. 64 éves a mai napon Dave Gahan, angol származású énekes dalszerző, a brit New Wave zenekar, a Depeche Mode bariton hangú énekese. A Q magazin Gahant a 73. helyen említette évekkel ezelőtt a 100 legjobb énekes listáján, illetve a 27. helyen a 100 legjobb frontember listán. Bár zenésztársa Martin Gore írta a számai többségét, 2005 óta Gahan is szerzett pár dalt, például a Playing the Angel-t, a Sons of the Universe címűt, és még sorolhatnám, ezek az albumra is felkerültek, vagy albumokra. Közülük 4 számot adtak ki kislemezen is, ezek a Suffervale, a Hold to Feed, a Should Be Higher és a Cover Me. Gahan egyébként 2 szóló albumot adott ki, ha jól tudom 2-t, Paper Monsters és Hourglass címmel, illetve 2012 és 15 között a Soul Savers nevű zenekar The Light, The Dead Sea és Angels and Ghosts című albumai számokat. Talán sokan nem tudják. Dave Gahan tehát ma ünnepli 64. születésnapját, na hogy ennek örömére már is szól a Depeche Mode egyik kiváló dala.
1: FM 92 Őszegléd.

0: 92-től a Ceglid Rádióban. Hamarosan folytatjuk dalokkal. Előtt azonban mondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől a Dunántúl és az Alföld déli tájai fölé több felhő érkezik. Ezen a napon számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki átmeneti jelleggel egy-egy gyenge zápor. A Dunántúlon több felé megélénkül a délire, délkeletire forduló szél, északnyugaton egy-egy erős széllökés is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul. Napközben kellemes májusi időben lesz részünk, 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn a napsütés gyakran zavarják majd gomoly felhők, és országszerte számítani kell záporok, zivatarok kialakulására, helyenként felhőszakadásra is, illetve apró szemű jég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 19-26 fokot mérhetünk, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet. Kedden kezdetben sokfelé számíthatunk esőre, záporra, néhol zivatarra. Délután elsősorban még északon, északkeleten és keleten várható további csapadék, máshol viszont felszakadozik a felhőzet. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős viharos széllökésre kísérnek majd. Délután csak 13 és 20 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our

0: Kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. A közös ismerős nyitja a következő felvonást. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
2: Reklámot hallottak.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint Nyársapát településen a nyársapáti futóverseny miatt a nap folyamán több helyen lezárások követelnek figyelmet, amíg a futók áthaladnak az adott szakaszon. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a kamion stop ma 22 órától, május 10-én, vasárnap holnap 22 óráig lesz újra érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban!

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben Süveges András, remélem velem tartanak. Folytatjuk dalokkal, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, nem sokára pedig visszatérek, újra lapszemlézek majd egy jó ízűt, ezért is maradjanak velem.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Jól, csak a szívével lát az ember.
5: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
6: Mit tudsz te az irodalomról?
5: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor Irány Albert írsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
5: Na ne!
7: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Változatos és

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Folytatódik a Hableányok és Habúrfik Sellük vagy Szirének című hatrészes művészettörténeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár. Ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtó széli futókörön. Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a Fiatal Alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természetközeli összművészeti hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a Ceglédi Táncegyüttes és a Roksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfaji sokszínűség érdekében a Természetesen Művészet című kiállításukon megjelenő cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor. Ugye korábban említettem, a Természetesen Művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között Roksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkos Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknik kosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetesen természetes rákcsánivalóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata.
1: FM 92.5
0: Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét itt a 92-ön a Ceglid Rádióban, mégpedig a blik.hu felülettel. Újabb merészcél tűzött ki maga elé Noszály Sándor, az egykori sportoló teniszező nem csak életmódváltásba kezd, hanem egy egészen új sportágban is komoly terveket dédelget. Elhatározta, hogy fogyókúrába kezd, miközben megtanul paddelt játszani, ráadásul nem pusztán hobbi szinten, hanem kifejezetten profi ambíciókkal. A célja nem kevesebb, mint hogy egy éven belül bekerüljön az ország 20 legjobb játékosa közé. Noszály Sándor a közösségi oldalán osztotta meg a követőivel a nagy bejelentést, ahol arról is beszélt, hogy a fogyás és a sportbeli fejlődés párhuzamosan zajlik majd. A kihívás egyszerre szól testi átalakulásról és új szakmai csúcsok meghódításáról, egy olyan útról, amely komoly kitartást és elszántságot követel. A gyógyszerek mellékhatásai miatt feljött rám közel 15 kg. Ma 113 kg vagyok, és ma elindul a 40 semmi. 40 nap alatt vissza akarom hozni magam fizikailag. Csináljátok velem, motiváljuk, inspiráljuk egymást, írta a bejegyzésében az agyköri teniszező, aki a követőit is arra biztatja, hogy csatlakozzanak a kihíváshoz. Mindemellett egy másik jelentős bejelentést is tett. A másik nagy bejelentésem, hogy elhatároztam, megtanulok komolyabb szinten padelt játszani. Nagyot álmodok, s bár 40 nap alatt nem fog sikerülni, viszont egy év alatt beszeretnék kerülni a 20-ba a ranglistán, a rendes ranglistán, nem a veteránon. Ti is tudjátok majd követni az edzéseimet, és a technikát is próbálom majd oktatni, úgy, mint a teniszt, mondta videójában Noszály Sándor. Vele is foglalkozik tehát a blik.hu felület.
0: Ceglid Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a lapszemlét. A blik.hu felülettel fantasztikus hírem van. Szabó Zsófia TV2 népszerű műsorvezetője hatalmas meglepetést okozott a követőinek, amikor az Instagram oldalán bejelentette, ismét anyai örömök elé néz. Zsófi egy megható bejegyzés választotta meg a csodálatos hírt a nagyvilággal, beavatva a rajongókat abba, hogy mekkora az izgalom a családban. A posztjában a következő sorokat írta: egy új fejezet már, nagyon vár anyukád és apukád, de talán a testvéred Mendel a legjobban. Vajon ki lehet az apuka? Talán egy jó menő üzletember? Szabó Zsófi első gyermeke, a most 9 éves Mendel 2017-ben született. Az édesapja a kis Zsolt, akitől Zsófi 2021-ben vált el. A nyerő párosban még együtt láthattuk őket. 2021 és 2022 között Shane Tussop edzővel alkottak egy párt, még lánykérésre is sor került, de 3 hónappal később felbontották azt. A hír azért is nagyon váratlan, mert a Mokka műsorvezetőjének a szerelmi életéről Shane Tussop óta semmit sem lehet tudni, ugyanis 7 pecsétes titokként őriz mindent a magánéletével kapcsolatban, arról sem beszél soha, hogy van valakije, nemhogy ennyire komoly a dolog. Szabó Zsófi 2021-ben jelentette be, hogy 4 év házasság után elválik, tehát a férjétől Zsoltól, az üzletemberre, mit ad Isten, ő is üzletember, nagy volt köztük a szerelem, és a nyerőpárosban ismerette meg őket jobban a nagy érdemű. Szabó Zsófiról a választások óta kevesebbet hallunk, de ez talán megmagyarázza miért. A napokban arról szóltak a hírek, hogy marad egyébként a TV2-nél. A blik.hu oldal tehát Szabó Zsófival is foglalkozik.
0: FM 92.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Gyereknap a Hobbi áruházban! Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a ceglédi Hobbi áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc bohóc és a Rölövé tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákbamacska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 ezer forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a Külső Jászberényi út 1 szám alatt. Gyereknap a Hobbi áruházban. Várunk az egész családdal.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Itt a 92-tön a Ceglid Rádióban, hamarosan folytatjuk dalokkal. Előtt azonban mondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől a Dunántúl és az Alföld déli tájai fölé több felhő érkezik. Ezen a napon számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki átmeneti jelleggel egy-egy gyenge zápor. A Dunántúlon több felé megélénkül a délire, délkeletire forduló szél, északnyugaton egy-egy erős szélökés is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul. Napközben kellemes májusi időben lesz részünk, 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn a napsütés gyakran zavarják majd gomoly felhők, és országszerte számítani kell záporok, zivatarok kialakulására, helyenként felhőszakadásra is, illetve apróbb szemű jég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos szélökések is előfordulhatnak. Hajnalra 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 19-26 fokot mérhetünk, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet. Kedden kezdetben sokfelé számíthatunk esőre, záporra, néhol zivatarra, délután elsősorban még északon, északkeleten és keleten várható további csapadék, máshol viszont felszakadozik a felhőzet. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős viharos szélökések kísérnek majd. Délután csak 13 és 20 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Ceglid Rádióban!

Pillanatok, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje, ennyi volt már a részemről. Reggel 6-tól idáig is a nagyobb megszakításokkal, a mikrofonnál ült és beszélt Süveges András. Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban utánam, kicsit később érkeznek, majd szépen sorban egymás után a műsorvezetők, én meg legközelebb holnap után reggel jövök, akkor reggel 6-kor kegyetlenül felébresztek majd mindenkit, a holnapi nap meg teljes egészében bekerbeti. Hallgassák őt is nagy szeretettel és tisztelettel. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap után reggel Tali, visz, hall! Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Színes lovas programok vannak a Kincsen Parkban. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtja be a vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Beszédében Magyar Péter bocsánatot kért a bicskei és a Szőlő utcai áldozatoktól, a gyermekvédelmi rendszer elszenvedőitől, mert mint fogalmazott, a magyar állam ezt elmulasztotta megtenni. Az országgyűlés alakuló ülése után a Kossuth téren folytatódnak a programok. A zászlófelvonás és honvédségi díszszemle után Magyar Péter kormányfő beszédet mond a parlament épülete előtt is. Ezt követően az éjszakába nyúlóan meglepetés vendégekkel, kulturális produkciókkal várják az érdeklődőket. Az új kormány megvizsgálja az ország pénzügyi helyzetét és új pótköltségvetést terjeszt be az idei évre, mondta újságíróknak a leendő pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, a Fidesz kabinet felelőtlen módon gazdálkodott a közpénzekkel, a jövő évi büdzsét már egészen más alapokon fogják megtervezni. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A Vasúti Társaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Kóperbe, Abbáziába és Fiumébe, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a fővárosi Kincsen Parkban. Vasárnapig ügető és agárversenyek, női amatőr Európa-bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket.
1: Az időjárásról.
4: Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A szél időnként megélénkül. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
2: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
2: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Kedden tesznek esküt az új kormány miniszterei. Napos, koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Ez a ti rendszerváltásotok, a ti hazátok, a ti országgyűlésetek. Erről már a Kossuth téren szervezett ünnepségen beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, Magyarország tele van csodával, nem a gyűlölet, a félelem és a reménytelenség országa. Magyarország tehetséges, szabad, bátor és tisztességes emberek hazája. Úgy fogalmazott, együtt fogjuk újjáépíteni Magyarországot, mert nincs jobb, nincs bal, csak magyar. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A Vasúti Társaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Kóperbe, Abbáziába és Fiumébe, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a fővárosi Kincsem Parkban. Vasárnapig ügető és agárversenyek, női amatőr Európa-bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket.
1: Az időjárásról.
5: Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A szél időnként megélénkül. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

izzadó falak, egy perc és a hajtó ránk rontanak.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Hajnalban érkezik Tenerife-re a hantavírus fertőzésben érintett szállodahajó. Napos, koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Ez a ti rendszerváltásotok, a ti hazátok, a ti országgyűlésetek. Erről már a Kossuth téren szervezett ünnepségen beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, Magyarország tele van csodával, nem a gyűlölet, a félelem és a reménytelenség országa. Magyarország tehetséges, szabad, bátor és tisztességes emberek hazája. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A vasúti társaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Kóperbe, Abbáziába és Fiumébe, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető. Vasárnap hajnalban érkezik meg Tenerife-re az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. A 147 utast még a hajón megvizsgálják az orvosok, majd katonai járművekkel viszik őket a reptérre, ahonnan nemzetiségek szerinti csoportokban térhetnek vissza hazájukba. A hantavírus fertőzésben 3-an vesztették életüket, 8 másik ember pedig feltehetően megfertőződött.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörösnándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön, a műsor, amelyben kérdezek valamit, önök pedig, ha gondolják, válaszolnak a 0635-92-92-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság kukac@ceglitradio.hu-ra, vagy a Facebookon is írhatnak nekünk, facebook.com/ceglitradio, de azért valljuk be, hogy leginkább az SMS szokott népszerű lenni, sokan pedig e-mailt írnak, de a bármelyik verziót választják, én örülni fogok. A kérdésünk pedig ma nem más, egy új téma, mint hogy mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon, vagy esetleg más tömegközlekedési formán. A buszra azért kérdeztem rá, mert azért talán az, izgalmasabb, konkrétabban vagyunk összezárva egy kicsit. Ugyebár, hogyha az ember autóval utazik, akkor azokkal ül együtt az autóban, akiket oda beenged. A vonaton azért nagy hely van mozogni, a buszon azért izgalmas a kérdés, mert azért egy légtérben vagyunk mindannyian, hallunk, látunk dolgokat, amit nem feltétlen akarunk, tehát ezért a kérdés, mi a legszürreálisabb élménye a buszon, de nézzük is meg először, hogy mi is az a tömegközlekedés, vagy más néven közösségi közlekedés, amelynek használatát ugye számos előnnyel jár, mind egyéni, mind környezeti szempontból, ugyanakkor kompromisszumokat is igényel a rugalmasság és kényelem terén, amik mellette szólnak a költséghatékonyság, jelentősen olcsóbb, mint a saját autó fenntartása, üzemanyag biztosítás, parkolási díj, a karbantartás, a bérletekkel, kedvezményekkel, mint a diák vagy nyugdíjas kedvezmény, a viteldíj töredéke az autós költségnek. Környezetbarát. Kevesebb káros anyag kibocsátással jár utasonként, mint az egyéni autózás, így csökkenti az ökológiai lábnyomot. Kényelem és produktivitás. Nem kell a forgalomra koncentrálni, így az utazási idő alatt lehet olvasni, dolgozni, pihenni, akár telefonálni. Parkolási gondok megszűnése, időtakarékosság a csúcsforgalomban, és egészségügyi hatása is van, mert hogy a megállóba oda kell valahogy gyalogolni vagy biciklizni, úgyhogy ezek szólnak mellette. De mik szólnak ellene? A kötött menetrend és útvonal. A tömegközlekedés a menetrendhez igazodik, ami korlátozza a rugalmasságot, nem indul akkor, amikor mi szeretnénk. Zsúfoltság és kényelem. Csúcsidőben a járművek tömöttek lehetnek, ami kényelmetlen és stresszes lehet. Hosszabb a menetidő, a sok megálló, az átszállások és a várakozási idő miatt az utazás gyakran hosszabb ideig tart, mint autóval. Rendelkezésre állás, különösen esténként, éjszakánként vagy ritkábban lakott külvárosi vidéki területeken a járatok ritkák, vagy nem egyehetőek. A higiénia és a biztonság nem feltétlen olyan, és kiszolgáltatottak vagyunk némileg, úgyhogy összegezve ezek a pro és kontra elemek, amik a tömegközlekedés mellett szólnak, de most vissza a mi témánkhoz, tehát volt valamilyen szürreális élménye a buszon? Hogyha igen, küldj el nekünk 0635-925-925-ös, és ígérem, hogyha jut eszembe történet, és már most eszembe is jutott egy, akkor én is megosztom önökkel, de miért és ne most? Egyszer az történt, hogy Szolnokról, akkor még egy gyárban dolgoztam, három műszakban és az éjszakai járat hajnalban nem tért le a megfelelő leágazásnál az egyik főútról, és így hát egy jó kilométerrel tovább kellett haladni a sofőrnek, mire észbe kapott, aztán még egy izgalmas megfordulás az út közepén, egy forgalmas út közepén, azért szerencsére éjszaka volt. Aztán, mikor újra megfordultunk végre, akkor újra elmentünk eddig a leágazásig, ott viszont nem lehetett megfordulni, tehát ismét egy út közepén megfordulás, és jó 20 perc késéssel érkeztem haza végül is. Hát nem mondom, hogy nem féltem, vagy nem voltam meglepődve, mikor elhagytuk a megfelelő lehajtót, mondom, most elraboltak minket, vagy meddig megyünk. Izgalmas volt, és biztos, hogy más történet is eszembe fog jutni. Akkor majd azt is bedobom, de elsősorban önökre vagyok kíváncsi, tehát küldjenek üzeneteket azzal kapcsolatban, hogy milyen szürreális élménye volt a buszon.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Ez a Ceglét hangja mai kérdése. Hogyha vonatosat írnak, én megbocsátok, szóval nem lesz gond, azt is be fogom olvasni. Valamiért mégis úgy érzem, hogy a busz izgalmasabb témakör lehet, de mondom, bármit megírhatnak, úgyhogy szívesen vesszük. 0635 92 95 5-ös. Anna írja a következőt. Nem velem történt meg, de hatalmas sztori. Apukám buszsofőrként dolgozik egy vidéki járaton. A kollégája mesélte neki, hogy piacos napon tömve volt a busz, az egyik néni napos csibéket vitt haza egy papírdobozban. Útközben a csibék kicsibegették a doboz sarkát, és a buszon elszabadultak, ahol az utasok próbálták elkapdosni őket. Az ellenőrök a következő megállónál már várták a buszt, ahol a sofőr nem nyitott ajtót azzal az indokkal, hogy a csibék elszöknek. Mikor felengedte őket és meglátták a tucat rohangáló mini baromfit, azzal ellendülettel tovább is engedték a buszt, és inkább megvárták a következő járatot. Hát igen, ezt elképzeltem, ezt a szitút, és tényleg elképesztő. Na, ez igazán szürreális élmény egy buszon, ilyeneket várunk a kedves hallgatótól, mint Anna üzenete is volt, de vannak már másikok is, és nyugodtan érkezhetnek még akár Facebookon, akár e-mailben és akár SMS-ben. Badacsony felé tartottunk, szép tájakon és falvakon keresztül. Busz első felében ültünk, mindenki más hátrébb. Megálltunk egy kereszteződésnél, majd hátrafordul a sofőr, és megkérdezi tőlünk, hogy bocsi, itt jobbra vagy balra kell menni? Megnéztem neki Google Maps-en, és valószínűleg balra, írta nekünk Máté. Ez is nagyon jó sztori, de igen, ilyenek is vannak, hogy cserélődnek a sofőrök, nem mindig ugyanaz viszi, vagy lebetegedhet a szokásos sofőr, vagy bármi történhet, és akkor nem feltétlenül tudja valaki, hogy merre kell mennie. Igen, egyszer mondjuk az pont vonatos élmény volt, arra lettem figyelmes, hogy valaki a vonaton, egy kötött pályán haladó járművön hallgatja a GPS-t, ami próbálja valaki mondani, hogy fordulj jobbra a következő lehetőségnél, de hát szegény GPS nem tudta, hogy sinem vagyunk, és valószínűleg az úriember sem, aki próbálta ezt, tehát nem tudta irányítani a járművet, amin volt, nem teljesen volt képben, ezt azért szeretném világossá tenni, és sehogy sem fordult le a vonat arra, mert ő szerette volna, úgyhogy nem tudom, hogy odaértünk-e végül, ahova menni szeretett volna. Minden esetre nem jó járművön volt, hogyha le kellett volna kanyarodni. Egy következő üzenet, nálunk építkezés miatt el kellett mennie egy plusz utcát a sofőrnek, elkezdett mindenki méltatlankodni, ő meg bestesszelt és nem tudta, hol kell visszatérni az eredeti irányba. Előre szaladtam, elmagyaráztam, hogy ha na most itt visszamegyünk balra, akkor nem is hagyja ki a megállót. Szegénykém nem győzött hálálkodni, már meg akarták lincselni a nénik, írta nekünk Lili, és nagyon szépen köszönjük ezt az üzenetet is. Ami nekem még eszembe jutott, hogy ne feltétlenül csak járatos buszokról beszéljünk, hogy azért az emberosztály kirándulásokon, akár nekünk ugye zenekari tagok voltunk nagyon sokáig, éveken keresztül, és közösen fellépésekre mentünk buszokkal, ezek is mindig nagy élmények voltak, úgyhogy ilyen sztorik is jöhetnek, ugye mindig az volt a legvagányabb, aki a leghátsó sort el tudja foglalni, úgyhogy mindig ezt próbáltuk, de hát volt, hogy még túl kicsik voltunk ahhoz, és a nagyobbak már elfoglalták, de aztán eljött a mi időnk, és később mi is beülhettünk hátra az igazán prémium sorba. Kedves hallgatók, a kérdésünk továbbra is az, mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? 0635 92 95-ös.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, de ahogy már mondtam, hogyha vonattal kapcsolatos történeteket írnának, azt is nyugodtan küldjék el nekünk. Már is itt a következő üzenet. Távolsági buszon mentünk haza vasárnap hajnalban, szilveszteri buliból. Srác szól a sofőrnek, hogy hánynia kell. Busz megáll, srác leszáll, szépen okádik egyet az árokba. Buszon ülők csendben nézik. Sofőr szépen megvárta, srác visszaszállt, mentünk tovább. Tökéletes történet, egyébként Gergőtől jött, és nem attól tökéletes, hogy a srác hányt, de hogy mit lehetett volna csinálni távolsági buszon, ha leszállít egy fiatalt, ő ott marad a hidegben, szilveszterkor, nem biztos, hogy az jó lett volna, de az se lett volna jó, hogyha a buszon lesz rosszul, úgyhogy lehet, hogy tulajdonképpen ez a legjobb megoldás. Félreállt egy picit, elvégezte a dolgát és visszaszállhatott, nem kell feltételeznünk, hogy részeg volt a srác, a szilveszter ellenére, valaki rosszul van a buszon, ilyenek vannak. Egyébként ez egy érdekesség, ha nem tudnák, akkor azért vagyunk rosszul autóban is néha, meg buszon is, mert hogyha nem előlülünk, tehát nem látja a szemünk a haladást, akkor a testünk nem fogja föl azt, hogy az érzet az, mint hogyha haladnánk előre, de a szemünk nem feltétlenül ezt látja, hogyha hátrébb ülünk, hogyha olvasunk, hogyha a telefonunkat nézzük, vagy hogyha az előttünk ülő háttámláját nézzük. Nem érzékeli a szem azt a mozgást, amit a test igen, és ezt szokta megkavarni embereknek a gyomrát egy kicsit. Reggel csúcsidőben tömött buszon, az alsó lépcsőn is álltak, a sofőr beszól a diszpécsernek, hogy valami baj van a busszal, ha beérkezik a végállomásra, rá kell nézni. Diszpécser, mi a baj? Sofőr, ha most elmondanám, mindenkinek le kéne szállnia. Na igen, ez azért meglepő. A Forma 1-es csapatok szoktak ilyen rádiókommunikációt folytatni, hogy nem árulhatnak el semmit a rádióban, mert a többi csapattárs megtudná, és az tönkrevágná a taktikájukat. Hát itt más lehetett a helyzet, de minden esetre nem mondhattak el egy olyan információt, amit az utasok, hát, hogy mondjam, lehet, hogy megijedtek volna, vagy hát az már veszélyes lett volna. Minden esetre ezek szerint szerencsére jól alakult, legalábbis az üzenet küldője szempontjából biztos, mert ezt el tudta nekünk küldeni. Mikor még egyetemista voltam, vizsgákról mentem haza vidéki busztal este. A hátsó ötös ülés előtti sorban ültem, egyel előttem a szemben lévő sorban egy jól szituált bácsika ült, okos telefonozott. Random felnéztem a saját telefonomban és láttam, hogy a bácsika lenimítva felnőtt filmet nézett, nézte egy-két percig, eltette a telefont, nem nyúlt sehová másik kezével sem, semmit nem csinált, csak random X időnként elővette a telefont és nézte egy-két percig, aztán eltette. Na hát igen, ez is meglepő, már csak azért is, mert hogyha valaki felnőtt filmet is néz, akkor azt általában nem szeretné tudatni a világgal, de itt úgy látszik, hogy nem jelentett problémát ez. Nem volt annyira szégyellős a bácsi. Kedves hallgatók, hamarosan megyünk tovább, van még bőven buszos élményük, úgy látom a kedves hallgatóknak, de hogyha önnek is van, ne felejts el elküldeni a 0635 925 925-re, persze csak a bankedbe, nagyon szívesen veszem, és be is olvasom, hogyha gondolja.
1: Információ első kézből, Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Ez a Cegdét hangja mai kérdése, és jönnek a válaszok. Szerencsére, kedves hallgatók, hogyha ön is elküldeni, megteheti a 0635 95 925-re. Rekkenő hőség, mindenki izzad a közepesen tömött buszon. Egyszer csak a csuklóban álló nő elővett a táskájából egy zacskós mozzarellát, kiharapta a sarkát, kiitta belőle a levet, majd egy kis lyukon elkezdte kituszkolni a darab mozzarellát, és azt ette. Igazából nem ártott vele senkinek, de azóta is azon gondolkodom, hogy ezt én komolyan átéltem. Írja nekünk Réka. És igen, vannak ilyen furcsaságok, amikor az ember megfeledkezik magáról, vagy nem is érdekli a többiek véleménye, megcsinál egy olyan dolgot, ami számunkra meglepő, és mi soha nem tennénk meg, ezt mi végignézzük, és már is kész egy rádióműsor témája, mert rengeteg ilyen van, és nagyon szépen köszönöm az üzeneteket, már megyünk is tovább. A busz tömve volt, idős bácsi ült az ablak melletti ülésen. Félúton egy kicsit behányt, de úgy, mintha a világ legtermészetesebb dolga lett volna, hogy kitátotta a száját és kiengedte, ami benne volt, nem csinált semmit, ült tovább. A körülötte lévő utasok kérdezték, hogy kiére esetleg zsebkendőt, amit elutasított, és így utaztunk tovább. Hát igen, a rosszul lét sajnos tényleg olyan a buszon, hogy van, akinek jön, valaki pedig olyan állapotba kerül fel a buszra, amitől megjön ez a rosszul lét, és vannak azok, akik meg nem lesznek rosszul semmilyen körülmények között. Hát ezek végignézik ilyenkor ezt az esetet. Ez nagyon furcsa, igen, hogy még zsebkendőt sem kért a bácsi, de pont ilyen szürreális élményekre kérdeztünk rá, úgyhogy ne csodálkozzak, hogy ilyet kaptunk. Csáva az első ülésen körömcsipesszel vágta a körmét, úgy szólt rá a buszsofőr, hogy egy buszon ez mégiscsak nagyon furcsa. És igen, szerintem is furcsa, valakinek annyira intima a körömvágás, hogy még a párja előtt sem csinálja. Úgyhogy igen, az, hogy neki ül, jó persze, az is igaz, hogy most ott vagy 20 percig, és mi mást kezdenél, hogyha van nálad egy körömcsipesze, és már úgyis hosszú a körmöd, de nem, ne csináljuk, kedves hallgatók. Egy nagy, óriási, tagba szakadt csávó vadászruhának tűnő macskos göncben és egy óriás táskával a hátán felszállt valami útszéli megállóból az erdőnél Szoboszló és Debrecen között. Konkrétan kb. Hetek óta bomló hullaszaga volt, beült egy csaj mellé, aki a garbó nyakába temetkezve próbálta szűrni a felőle áradott pusztulat levegőt. Neki volt a legrosszabb, de kb. Az egész busz öklendezett. Nekem a fejem is megfájdult a szaktól. Nehezen bejut a sztori, szerintem egy darabolós gyilkos lehetett, és egy egész feldarabolt embert vihetett a hátizsákjában. Csak nem tudom bizonyítani. Írja nekünk Dominik. Hát ez is izgalmas. Ez annyira rossz, amikor tényleg és egy olyan embernek nem is nagyon merünk szólni, hogy hát elnézést, meg mit tudna csinálni akkor már ezzel. De azt hiszem, hogy volt olyan velem is már, hogy szag miatt leszálltam. Sajnos olyan is volt egy metróban, hogy kiborítottam egy üdítőt, ami a gyorsítás-lassítás miatt így elkezdett előre-hátra kígyózni a sorok között. Nagyon szégyeltem magam, de már nem tudtam vele mit csinálni, ott a metrón nem volt semmilyen eszköz, amivel fel tudtam volna törölni, vagy ilyesmi. Úgyhogy az utasok, ahogy így, mikor a metró gyorsított, az ital elindult hátra a kocsiban, aztán mikor fékezett, elindult vissza a kocsiban, és lépkedtek el előle az utasok. Hát ezt tudtuk csinálni, mert nem volt lehetőségünk feltakarítani, nem örültek neki, de hát ez van. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a következő órában is ugyanez lesz a téma. Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók. Egy új témával jelentkezünk ma. Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? De úgy látom, annyira népszerű lesz ez a téma, mindenkinek vannak buszos vagy vonatos élményei, hogy talán lesz ebből egy második rész is, de ez majd óra végére fog kiderülni. Addig is jöhetnek nyugodtan az üzenetek a 0635 925 925-re, vagy a kívánság@cegledradio.hu-ra. És az előző óra, hát végén tulajdonképpen volt egy ilyen idősebb, azt nem tudjuk, hogy idősebb, de minden esetre kellemetlen szagú bácsi. Úgy látom, hogy ez megihletett valakit, és le is írta a történetét, kezdjük ezzel. 3-4 éve történt, szálltam le Budán a 8E buszra este felé, szálltam fel. Már a megállóban láttam, hogy szinte teljesen üres volt a busz hátsó harmada, szóval odaálltam, hogy legalább lesz helyem. Amint felszálltam hátul, megláttam az üresedés okát, egy szerintem hajléktalan bácsi ült a hátsó hármas ülésen, két oldalán egy-egy mindenfélevel megtöltött IKEA-s kék szatyorral. Most nem tudom megmondani az emberből vagy a cuccaiból, de áradt felőle a rohadás szag. Még azt is betippeltem volna, hogy egy holttest van a szatyrokban feldarabolva, aztán amikor észlelte, hogy mindenki próbál menekülni az aromája elől, meghúzta a váratlant, és az egyik szatyorból erőlántott egy ilyen fújós WC illatosító sprayt, és elkezdte fújni, hogy ne legyen büdös. Nem segített, két megállóval később már nem bírtam, és leszálltam megvárni a következő buszt. Na ez egyébként olyankor tök egyszerű, ha mondjuk budapesti tömegközlekedésen van az ember, de mi van, hogyha ez egy távolsági busz, és akkor kell leszállni egy olyan helyen éjszaka, amikor ki tudja, mikor jön következő járat, akkor ez bizony nem megoldható, úgyhogy ez veszélyes ilyen szempontból. Minden esetre nagyon köszönjük Zoltán üzenetét. Már megyünk is tovább. Egyszer beült mellém a 9-es buszon egy hajléktalan, aki akkor a Nyugatinál tanyázott, én pedig elültem mellőle. Na ez őt olyan mélyen érzékenyen érintett, hogy 3 héttel később felismert az Asturiánál, és elkezdett nekem kiabálni, majd ott is vert tanyát néhány hónapra, azóta viszont nem láttam. Ez is érdekes, igen, hogy valaki ezen fölháborodik, miközben valószínűleg tisztában van azzal, hogy nem biztos, hogy ő a legjobb társaság, akivel utazna az ember, most minden pejoratív értelem nélkül. Ez egyébként Evelyn üzenete volt, és már is folytatjuk Katalinnal. Nem nevezném túl szürreálisnak, de valami 14 éves suhanc egyszer leült mellém, és 20 kilométeren keresztül arról mesélt, hogy ő ilyen meg olyan börtönökben ült, ezután levette a nadrágszíjat, és a következő 20 kilométeren pedig arról mesélt, hogy ez egy ilyen 40 ezer forintos öv, de ő 10 ezerért vette, de nekem adja most 2 ezerért. A másik ilyen szürreális dolog az volt, hogy kitaláltuk középsuli utolsó évében, hogy a baráti társaságunk minden tagjához elmegyünk vacsorázni egyszer a koleszból, minden héten más valakihez. Hazafelé a buszon volt egy öregember, aki ilyen 20 literes kannában utaztatott házi pálinkát, és kirepett a kanna. Szétfolyt az egész a busz aljába, csak úgy ragadt a cipőnk meg, ahol a ruha alja hozzáért. A lényeg, hogy iszonyatosan belénk ivódott a pálinka szag. Mire leszálltunk, hiába volt minden ablak lehúzva, persze vacsihoz lehúztunk egy kupicával, de nem inni voltunk ott. A kollégiumi vezetés persze megérezte a szagunkat, lehellett ellenőrzés, hát nem mehettünk utána a hátra lévőkhöz vacsorára, pedig ez alkalommal tök ártatlanok voltunk. Hát igen, a kolis évek ilyenek, és mikor történne az emberrel egy ilyen baleset, még hogyha nem is konkrétan vele történik, de jelen van, hogy egy bugykosnyi pálinka kiborul a buszon. Elképesztő. Köszönjük szépen az üzenetet. Tiniként kb. 15 éve megfogtam zsepivel egy darazsat, és páran megtapsoltak. Már üzenetét olvastam föl. Hát, hogyha ez neked egy maradandó emlék, akkor nagyon köszönjük, hogy velünk is megosztottad. Szerintem nagyon jó sztori. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, hogyha önnek is van buszozással kapcsolatos, vagy tömegközlekedéssel kapcsolatos története, még elküldheti. FM 92 Rádió. Palmy. No matter where you are, no matter how far.

0: buszozással kapcsolatos különös élményeket várunk, kedves hallgatók, a Ceglét hangjában, már itt is a következő üzenet. Középiskolás voltam, amikor hátul az egyik négy személyes helyre beültünk ketten, a táskákat pedig felraktuk magunk elé, hogy a következő megállónál a haveroknak is legyen helyük. 50 év körüli nő megérkezik, és felháborodva leszedeti a táskákat, hogy be tudjon ülni velünk szembe, itt még rengeteg másik hely lett volna a buszon. 5 megállóval később már fullon tele volt a busz, a folyosón is heringparti volt, jött egy idősebb asszony, és beálltak mellénk, aki pedig levetette velünk a táskát, mert már úgy csinált, mintha aludna, hogy ne kelljen a saját táskáját levenni az általa foglalt székről, csak pislogtunk. Egyébként ez vicces, igen, mikor valaki eljátsza, csak azért, hogy nehogy aztán neki kelljen pakolnia. Én nem tudom, mindig mikor buszon is, vagy inkább többet vonatoztam talán, de megszoktuk azt, hogy melyik járatokon lesz túlzsúfoltság, és ott mindig azon nem bevettem a táskát, vagy eleve le se ültem, hogyha úgy éreztem, hogy itt majd másoknak szükség lesz a helyre. De hát nem mindenki ilyen, van, aki alvást szimulál azért, hogy ne kelljen levenni a táskáját. Tegnap előtt láttam egy hasonló esetet, korán reggel ülök a buszon, beült az előttem lévő ülésre egy kb. 11 éves kiscsaj, és a suli táskáját letette a mellette lévő ülésre, mert helyet akart foglalni a barátnőjének, aki még nem szállt fel. Felszáll a buszra egy tinédzser fiú a 7 éves kishugával. Több hely már nem volt, ezért a fiú megkérdezte azt az említett kiscsajt, hogy leülhetem mellé a huga. A kiscsaj kétszeri kérésre sem engedte. A srác egyszerűen megfogta a kiscsaj táskáját és levágta az ülésről, majd a kishugát leültette. Bravo, bro, ezt írta nekünk Robert. És nagyon szépen köszönjük ezt az üzenetet is. Az egyik, ami nagyon megmaradt, igaz, ez nem szürreális, de dühítő, szálltam volna fel reggel a buszra, elől, de tele volt, és a táska nem fért volna a lépcsőre. Mondták, akik ott álltak, hogy valaki elzárja a folyosót a buszon, de hátrébb van sok hely, sétáljak oda. Hátrébb mentem, addigra a sofőr bezárta az összes ajtót, visszamentem előre, ott szólt egy néni a sofőrnek fent a buszon, hogy ez mégis mi, engedjen már fel. Nyilván nem nyitotta ki az ajtót, ebben csak az a vicces, hogy hatalmas dugó volt, tehát a busz még ott állt a megállóban kb. 3-4 percig, mire tovább tudott menni, de persze nem engedett fel, várhattam a következő buszra. Na azért ez kellemetlen, igen, hogy nem is tud elindulni a busz, van is rajta hely, ezek szerint még hátul, de mégsem engedi föl az utasokat, ez nem jó fejség. Technikailag nem buszon, hanem megállóban történt, egy másik járatot vártam, amikor az egyik helyi busz beérkezett, és a sofőr véletlenül egy kicsit felszaladt a hátsó kerékkel a patkára. Na ez annyira megdobta a buszt, hogy beakadt a busz megálló feletti üvegtetőbe, és leszaggatta az egészet. S ha nem látom, esküszöm, nem hiszem el. Csúri sofőr ki se szállt, csak fogta a fejét, és nem mozdult, vagy 5 percig. Hát nem csodálkozom, de ez kellemetlen, hogy az üvegtető beleszalad a busz, az üvegtető leszakad a busz megállóban. És azért ez veszélyes is. Ne menjünk el mellett, hogy ez veszélyes is tudott volna lenni. Akár az üvegdarabok, akár bármi miatt leeső alkatrészek. Nézzünk még egy üzenetet, télen kb. Mínusz 5 fokban mindenki nagykabátban, sapkában felszáll egy srác, strandpapucsban, fürdőgatyában, Hawaii-ingben, napszemüvegben, kezében egy felfújható úszógumival. Gondolom, valami fogadást veszíthetett el, de feldobta a reggelünket. Írja nekünk Emese, és nagyon szépen köszönjük, ez igazán szürreális. És önnek is volt ilyen, még mindig elküldheti a 0635-92-925-re, legfeljebb nem ma, hanem majd a második részben, mert úgy néz ki, kedves hallgatók, hogy ebből bizony lesz második rész, annyira népszerű témát találtunk. De két blokkra még visszajövünk ma is.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! 95-5 Cegléd.

Szürreális élményeket várunk buszozás közben, vagy buszmegállóból, vagy akár lehet vonat is, kedves hallgatók, tömegközlekedjünk, az a lényeg, és érdekes esetek jönnek. Hát a legérdekesebb része talán most érkezik, itt még nekem is fognom kellett a fejemet, mikor olvastam. Lássuk, mi van még hátra, 0635 92 92 5-ös, ha ön is elküldeni, ez egyébként a Ceglét hangja című műsor. Helyi járatos busz, 4-es ülőhely, felszállt egy hajléktalannak kinőző egyén, velem szemben, oda pisilt, és továbbállt. Nagyon szürreális élmény volt, a pisi pedig a menettel együtt folyni kezdett a buszpadlóján, oda-vissza. Ezt írta nekünk Ferenc, hát ez tényleg kemény. De van még, kedves hallgatók, ott-ahonnan ez jött. Margit-szigeti buszjáratra felszállunk akkori barátnőmmel. Busz hátuljában égtelen bűz, körülöttünk mindenki befogott orral ült, egy hajléktalan fickóbor állott valószínűleg. Barátnőm ebből semmit nem vett észre, csak hangosan megszólalt: milyen sportkrém szag van? Hát akkor a barátnő egy kicsit ezt benézte. Aztán, kedves hallgatók, Pesten busszal mentem haza egyetemről, amikor a fickó leült mellém. Elkezdett a telefonjában nézegetni képeket, de úgy, hogy én is lássam. Először lufikról különböző képek, majd lufikból készült ruhák, aztán a végén egy olyan kép, amin egy futelben ült mesztelenül. Gondolom, ez nem véletlenül történt, írja nekünk Boti. Hát igen, hogy folytatódott a történet, ez nem derül ki, de talán nem is szeretnénk tudni, de azt hiszem, hogy elutasító voltál ezzel az úriemberrel. Érdekes, hogy milyen ismerkedési módszereket választ manapság valaki. Régi ikaruszos időszak. Részeg utas fel akart szállni a buszra. A sofőr nem volt hajlandó felengedni az utast, rácsukta az ajtót, de így is felszállt. Kitört a verekedés a sofőr és a részeg utas között. A sofőr úgy zárta le a dolgot, hogy nagy lendülettel lerúgta a busz lépcsőjéről az utasát. Írja nekünk Evelyn. Ez is nagyon kemény. De igen, hát megvédte az utasait tulajdonképpen, csak hogy biztos, hogy ez a jó módszer, de hogyha nagyon erőszakos, nem tudom, mi lett volna jó döntés. Tesóm hajnali busszal ment egy ismerőshöz, mert születtek kis komondor kutyák, és eldöntötte, hogy mire felkelnek anyuék, egyet elhoz meglepibe. Kutya csíkos szatyorba be, szatyorfüle enyhén összecsomózva, buszon ismerős mellé leült, szatyor a lábainál a földön, és elkezdtek beszélgetni. Egyszer csak satúféket nyomott a buszos, és megszólalt: asszonyok, kinek a kutyája pisli oldalba a lábam? Írja nekünk Luca. Nagyon jó történet, hát mondjuk nem annyira a busz sofőrje szempontjából. Minden esetre nagyon köszönjük. Nem pont buszon történt, de a busz ablakán kinézve láttam. Egy vágó úr hölgy állt ott, újatlan pólóban, a karján tetovált nevek áthúzva egymás alatt, Zsolti áthúzva, Lajos áthúzva, Pisti áthúzva, kb. 8 név áthúzva és a legalsó áthúzás nélkül. Gondolom az volt a jelenlegi szerelem, az áthúzott nevek pedig az ex-pasik, írja nekünk Panni. És nagyon szépen köszönjük, elmegyünk még egyet zenélni, aztán még egy blokkra visszajövünk, és aki nem fér bele, az se rémüljön meg, mert mindenképpen folytatjuk majd ezt a témát egy másik alkalommal is.

Kedves hallgatók, buszos történeteket, szürreális élményeket vártunk a mai napon a Cegléd hangjában, és küldtek is nekem szép számmal, olyannyira szép számmal, hogy ebből lesz egy folytatás is ebből a műsorból, úgyhogy majd egy másik alkalommal, nem holnap, hanem egy másik alkalommal érkezik ennek a műsornak a folytatása, aki nem fér bele, az se izguljon, majd abba bele fog férni. De addig is vannak még történeteink. Anyuka kicserélte a kisgyerek pelenkáját. Szólni kellett a sofőrnek, hogy a következő megállóban várja meg, hogy a koszos pelenkát kidobja az anyuka, mert meghalunk 40 fokban a meleg szakban. Hát igen. Nem busz, hanem metró, de ugyanúgy szürreális. Barátnőm mesélte tavaly. Állt a metrón, látta, hogy egy nő keres valamit a földön, azt itt valamit lejtett. Kérdezte, hogy segítsen-e, erre a nő felkapott egy nagy szöcskét a földről, és azzal a lendülettel megette. Az komoly. Írja nekünk Attila, hát jó étvágyat innen is, persze nem annak, aki ezt végignézte, de ki tudja, lehet, hogy egyszer mi is szöcskéket fogunk enni. Egyetemista koromban heti szinten szálltam fel a Népligeten, és mentem Veszprémbe. Egyszer megszokásból fizettem, és sajnos nem kértem jegyet, a sofőr meg nem adta. Az ellenőrök felszálltak, a következő megállónál persze nem a sofőrt kezdték el vegzálni, hanem engem, és azt a pár másik utast, akik szintén figyelmetlenek voltak, szóval 8000-es bírsággal, azzal együtt, hogy egyébként megfizettem a jegyet. Az ellenőrök jókora csapata várta a sofőrt a fehérvári állomáson, aki, amikor meglátta ezt, nem állt meg, hanem a gázba taposott. Veszprémben végül oda mentünk és körülálltuk, hogy akkor most lehet leszámolni a pénzünket, különben holnapra az újságok címlapján lesz. Nem volt akkor még kamerás telefon se. Az IPSE akart egy kis pluszt a karácsonyi szünetre, de vesztére, mert esélyes, hogy bukta az állását is az ellenőrök miatt. Ez komoly ezen átmenni, de akkor végül is visszakaptátok a pénzt, azt még érdekelt volna, de gondolom igen. Éveken keresztül havonta pár alkalommal együtt utaztam egy férfival, aki remélhetőleg csak Tourette szindróma miatt, de mindenkit meg akart ölni. Elfojtott ideges hangon beszélt magában, és mondhatni Mortal Kombat stílusú kivégzéseket írt le, ezt leszámítva Gentle Giant kinézete volt.

0: posta. A dobozból galambok repültek ki. Gondoltam, postagalamboknak tanították őket, és az egyik telibe belerepült a transporterbe, amiben utaztunk. Természetesen mellettem próbált a galamb kimenni a nyithatatlan ablakon, egy-két perc után a sofőrsrácnak sikerült megfogni a galambot és elengedni a kocsin kívül, szerencsére nem volt nagyobb baj ennél, viszont nem esett túl jól ébredés után egy galamb az arcomban. Írta nekünk Tamás, és nagyon szépen köszönjük ezt az üzenetet is. Hát igen, ez minden esetre meglepő és utazással kapcsolatos. Hogyha önnek is van ilyen sztoria, már nyilván nem ma, de majd legközelebb, mikor ez lesz a témán, küldje el nekünk, mert szerintem jó kis műsor kerekedett ebből. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket és a sok-sok üzenetet. Vörös Nándi búcsúzik, holnap egy új témával jön a Cegléd hangja, a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Ezen a nyáron is indulnak éjjeli express vonatok az Adriára. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A Fidesz frakció gratulál az új miniszterelnöknek a megválasztásához, de Gulyás Gergely frakcióvezető szerint a köztársasági elnökkel szembeni agresszív, személyes és politikai támadás méltatlan az ország kormányfőjéhez. A KDNP frakcióvezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, hozzátéve, hogy a miniszterelnök úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része. Torockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakcióvezetője pedig arról írt, továbbra is konstruktívan áll hozzá az új kormányhoz, és elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. Vasárnap hajnalban érkezik meg Tenerife-re az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. A 147 utast még a hajón megvizsgálják az orvosok, majd katonai járművekkel viszik őket a reptérre, ahonnan nemzetiségek szerinti csoportokban térhetnek vissza hazájukba.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Ezen a nyáron is indulnak éjjeli express vonatok az Adriára. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A Fidesz frakció gratulál az új miniszterelnöknek a megválasztásához, de Gulyás Gergely frakcióvezető szerint a köztársasági elnökkel szembeni agresszív, személyes és politikai támadás méltatlan az ország kormányfőjéhez. A KDNP frakcióvezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, hozzátéve, hogy a miniszterelnök úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része. Torockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakcióvezetője pedig arról írt, továbbra is konstruktívan áll hozzá az új kormányhoz, és elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. Vasárnap hajnalban érkezik meg Teneriffére az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a Hanta vírus. A 147 utast még a hajón megvizsgálják az orvosok, majd katonai járművekkel viszik őket a reptérre, ahonnan nemzetiségek szerinti csoportokban térhetnek vissza hazájukba. Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Ezen a nyáron is indulnak éjjeli express vonatok az Adriára. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A Fidesz frakció gratulál az új miniszterelnöknek a megválasztásához, de Gulyás Gergely frakcióvezető szerint a köztársasági elnökkel szembeni agresszív, személyes és politikai támadás méltatlan az ország kormányfőjéhez. A KDNP frakcióvezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, hozzátéve, hogy a miniszterelnök úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része. Torockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakcióvezetője pedig arról írt, továbbra is konstruktívan áll hozzá az új kormányhoz, és elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. Vasárnap hajnalban érkezik meg Tenerife-re az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. A 147 utast még a hajón megvizsgálják az orvosok, majd katonai járművekkel viszik őket a reptérre, ahonnan nemzetiségek szerinti csoportokban térhetnek vissza hazájukba.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Ez a címe annak az előadásnak, amelyre Cétót Norbert, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa és Kapdabó Flórián történész, a Török János Református Oktatási Központ tanára várja az érdeklődőket. Május 20-án szerdán 17 órára a Ceglédi Városi Könyvtárba. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Utolsó előtti részéhez érkezik a Hablányok és Habúrfik Sellők vagy Szirének sorozat. Május 13-án várják az érdeklődőket Somos Gyula képzőművész előadására a Városi Könyvtárba. 17 órakor kezdődik az előadás. Az ötödik rész címe A japán sellő. Közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A belépés ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. Fiam piknik május 22-én pénteken 17 óra 30 perctől a Fiatal Alkotók műhelyében. Természetesen művészet, ezzel a címmel nyílik kiállítás. Kiállítók Molnár Sára divat és textil tervező szakos hallgató, Nándori Judit festőművész szakos hallgató, Ócsai Janett természetművész, Orosz Fanni grafikus művész, vizuális és környezetkultúra tanár. A kiállítást megnyitja Zakar József keramikus művész, a Kossuth Múzeum igazgatója, a Fiam kuratóriumi elnöke. Énekkel közreműködik Nép Anita. A kiállítás helyszíne tehát a Fiatal Alkotók műhelye, a Holdos utca 20 szám alatt. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa program keretében megnyíló piknikre kiállítása tehát szeretettel várnak mindenkit május 22-én pénteken 17 óra 30 percre. Zöld Cegli családi délután a Köztét Egyesület szervezésében május 22-én pénteken 16 órától a Szabadságtéren és az Ordas közben helyi termelők és kézművesek vására méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Ez vár tehát mindenkire május 22-én pénteken 16 órától. Testbezárt történetek címmel nyílt válogatás kiállítás a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményéből a Kossuth Múzeumban. Az időszaki kiállítás május 22-éig tekinthető meg. Május 16-án újra futókörök napja Cegléden, és újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Vegyünk részt minél többen ezen a kiváló hangulatú sportos és ingyenes eseményen, gyűjtsük a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futni lehet, vagy sétálni a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok, és érdemes előregisztrálni is az eseményre, mégpedig így el lehet kerülni a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot is kap a résztvevő. Hát május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön újra futókörök napja, 9 és 17 óra között a futókoroknapja.hu-n is bővebb információk találhatók meg, regisztrálni pedig a turaliga.hu/seos/futókoröknapja oldalon lehet.
0: Cegléd Rádió! 92.5!

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Ezen a nyáron is indulnak éjjeli express vonatok az Adriára. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A Fidesz frakció gratulál az új miniszterelnöknek a megválasztásához, de Gulyás Gergely frakcióvezető szerint a köztársasági elnökkel szembeni agresszív, személyes és politikai támadás méltatlan az ország kormányfőjéhez. A KDNP frakcióvezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, hozzátéve, hogy a miniszterelnök úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része. Torockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakcióvezetője pedig arról írt, továbbra is konstruktívan áll hozzá az új kormányhoz, és elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. Vasárnap hajnalban érkezik meg Tenerife-re az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. A 147 utast még a hajón megvizsgálják az orvosok, majd katonai járművekkel viszik őket a reptérre, ahonnan nemzetiségek szerinti csoportokban térhetnek vissza hazájukba. Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: életet.
1: Hírek a Ceglin Rádióban.
2: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Ezen a nyáron is indulnak éjjeli express vonatok az Adriára. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A Fidesz frakció gratulál az új miniszterelnöknek a megválasztásához, de Gulyás Gergely frakcióvezető szerint a köztársasági elnökkel szembeni agresszív, személyes és politikai támadás méltatlan az ország kormányfőjéhez. A KDNP frakcióvezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, hozzátéve, hogy a miniszterelnök úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része. Torockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakcióvezetője pedig arról írt, továbbra is konstruktívan áll hozzá az új kormányhoz, és elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. Vasárnap hajnalban érkezik meg Teneriffére az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. A 147 utast még a hajón megvizsgálják az orvosok, majd katonai járművekkel viszik őket a reptérre, ahonnan nemzetiségek szerinti csoportokban térhetnek vissza hazájukba.
1: Az időjárásról.
2: Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.
3: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.